That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst és ahogy meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztó volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
0: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádiósansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Nehémiás könyvéből hoztam egy szakaszt ma reggel ide, amiről Pál apostol szavai jutottak az eszembe. Pál apostol ezt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 25. versében. Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. A szakasz, amit Nehémiásnál olvastam, a 13. fejezetben van leírva a 15-től a 22. versig. Így szól. Akkoriban láttam Júdeában olyanokat, akik nem tartották meg a szombati nyugalom napját, hanem akkor is dolgoztak, szőlőt szüreteltek, mustot készítettek, betakarították a gabonát, és a kévékkel megterhelték a szamarakat, és behozták a városba az áruikat, a bort, a szőlőt, fügét és egyebeket, hogy szombaton eladják azokat. Figyelmeztettem tehát őket, hogy szombaton ne áruljanak élelmiszert sem. Téruszból is jöttek kereskedők, akik szombaton halat és mindenféle mást árultak Jeruzsálemben a júdeaiaknak. Ezért figyelmeztettem a júdai vezetőket. Súlyos bűnt követtek el, amikor a szombatnapját közönséges nappá teszitek. Őseik is ugyanezt a bűnt követték el. Ezért hozta ránk és erre a városra Istenünk a sok bajt és veszedelmet. Ti pedig még inkább haragra ingerlitek Istent Izrael ellen azzal, hogy a szombatot közönséges hétköznappá alacsonyítjátok. Ezért megparancsoltam, hogy amikor a szombat előestéjén Jeruzsálem kapuira árnyék borul, a kapukat be kell zárni, és csak a szombat elmúltával szabad ismét kinyitni azokat. Néhány fegyveres szolgámat a kapukhoz állítottam, s meghagytam nekik, hogy a szombat ideje alatt ne engedjenek semmiféle terhet vagy árut a kapun átvinni. Emiatt a kereskedők és az árusok kénytelenek voltak néhányszor a városon kívül tölteni az éjszakát. Figyelmeztettem őket. Ne merészeljetek többé a kapuk előtt tanyázni a szombat ideje alatt. Ha ez még egyszer előfordul, megbüntetlek benneteket. Ezután a szombat idején nem jöttek többet. A lévitáknak pedig megparancsoltam, hogy szenteljék meg magukat, és őrizzék a kapukat, hogy Jeruzsálemben mindenki tartsa meg a szombatot, mint Isten számára elkülönített ünnepet. Figyeljétek meg, mennyire határozott és következetes Nehémiás. A kereskedők pedig egy idő után megértették, és nem jöttek többé szombaton. Eszembe jutott, hogy régen mennyit küzdöttem, amíg nem hívő családtagjaimmal. Mindig az Isten tiszteletünk idejére szervezték a családi ünnepségeket. Eleinte hiába kérleltem őket, hogy másik napra tegyék. Nagyon nehéz döntés volt az, hogy szembenézzek a szemrehányó tekintetekkel. Az olyan szavakkal, hogy neked a családnál fontosabb, hogy oda menj. És meg kellett mondanom, hogy igen, fontosabb. Aztán lassan megváltoztak a dolgok. Mivel minden alkalommal azt tapasztalták, hogy ilyenkor nélkülözni kell engem, rájöttek, hogy nekik kell valamin változtatni, ha szeretnének velem együtt lenni. Dicsőség az Úrnak! Most már hosszú évek óta megoldódott ez a dolog. Ma már teljesen elfogadják a döntésemet. Sőt, a jó példa ragadós. Mások is követni fogják. Ez történt a családomban is. Ha ragaszkodunk Isten szavához következetesen, annak mindig, kizárólag csak jó gyümölcse lehet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra!
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
0: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Nehémiás könyvéből hoztam egy szakaszt ma reggel ide, amiről Pál apostol szavai jutottak az eszembe. Pál apostol ezt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 25. versében. Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. A szakasz, amit Nehémiásnál olvastam, a 13. fejezetben van leírva a 15-től a 22. versig. Így szól. Akkoriban láttam Júdeában olyanokat, akik nem tartották meg a szombati nyugalom napját, hanem akkor is dolgoztak, szőlőt szüreteltek, mustot készítettek, betakarították a gabonát, és a kévékkel megterhelték a szamarakat, és behozták a városba az áruikat, a bort, a szőlőt, fügét és egyebeket, hogy szombaton eladják azokat. Figyelmeztettem tehát őket, hogy szombaton ne áruljanak élelmiszert sem. Téruszból is jöttek kereskedők, akik szombaton halat és mindenféle mást árultak Jeruzsálemben a júdeaiaknak. Ezért figyelmeztettem a judai vezetőket. Súlyos bűnt követtek el, amikor a szombat napját közönséges nappá teszitek. Őseik is ugyanezt a bűnt követték el. Ezért hozta ránk és erre a városra Istenünk a sok bajt és veszedelmet. Ti pedig még inkább haragra ingerlitek Istent Izrael ellen azzal, hogy a szombatot közönséges hétköznappá alacsonyítjátok. Ezért megparancsoltam, hogy amikor a szombat előestéjén Jeruzsálem kapuira árnyék borul, a kapukat be kell zárni, és csak a szombat elmúltával szabad ismét kinyitni azokat. Néhány fegyveres szolgámat a kapukhoz állítottam, s meghagytam nekik, hogy a szombat ideje alatt ne engedjenek semmiféle terhet vagy árut a kapun átvinni. Emiatt a kereskedők és az árusok kénytelenek voltak néhányszor a városon kívül tölteni az éjszakát. Figyelmeztettem őket. Ne merészeljetek többé a kapuk előtt tanyázni a szombat ideje alatt. Ha ez még egyszer előfordul, megbüntetlek benneteket. Ezután a szombat idején nem jöttek többet. A lévitáknak pedig megparancsoltam, hogy szenteljék meg magukat, és őrizzék a kapukat, hogy Jeruzsálemben mindenki tartsa meg a szombatot, mint Isten számára elkülönített ünnepet. Figyeljétek meg, mennyire határozott és következetes Nehémiás. A kereskedők pedig egy idő után megértették, és nem jöttek többé szombaton. Eszembe jutott, hogy régen mennyit küzdöttem, amíg nem hívő családtagjaimmal. Mindig az Isten tiszteletünk idejére szervezték a családi ünnepségeket. Eleinte hiába kérleltem őket, hogy másik napra tegyék. Nagyon nehéz döntés volt az, hogy szembenézzek a szemrehányó tekintetekkel. Az olyan szavakkal, hogy neked a családnál fontosabb, hogy oda menj. És meg kellett mondanom, hogy igen, fontosabb. Aztán lassan megváltoztak a dolgok. Mivel minden alkalommal azt tapasztalták, hogy ilyenkor nélkülöznék kell engem, rájöttek, hogy nekik kell valamin változtatni, ha szeretnének velem együtt lenni. Dicsőség az Úrnak! Most már hosszú évek óta megoldódott ez a dolog. Ma már teljesen elfogadják a döntésemet. Sőt, a jó példa ragadós. Mások is követni fogják. Ez történt a családomban is. Ha ragaszkodunk Isten szavához következetesen, annak mindig, kizárólag csak jó gyümölcse lehet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra!
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
4: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Nehémiás könyvéből hoztam egy szakaszt ma reggel ide, amiről Pál apostol szavai jutottak az eszembe. Pál apostol ezt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 25. versében. Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. A szakasz, amit Nehémiásnál olvastam, a 13. fejezetben van leírva a 15-től a 22. versig. Így szól. Akkoriban láttam Júdeában olyanokat, akik nem tartották meg a szombati nyugalom napját, hanem akkor is dolgoztak, szőlőt születeltek, mustot készítettek, betakarították a gabonát, és a kévékkel megterhelték a szamarakat, és behozták a városba az áruikat, a bort, a szőlőt, fügét és egyebeket, hogy szombaton eladják azokat. Figyelmeztettem tehát őket, hogy szombaton ne áruljanak élelmiszert sem. Tíruszból is jöttek kereskedők, akik szombaton halat és mindenféle mást árultak Jeruzsálemben a júdeaiaknak. Ezért figyelmeztettem a judai vezetőket. Súlyos bűnt követtek el, amikor a szombat napját közönséges nappá teszitek. Őseik is ugyanezt a bűnt követték el. Ezért hozta ránk és erre a városra Istenünk a sok bajt és veszedelmet. Ti pedig még inkább haragra ingerlitek Istent Izrael ellen azzal, hogy a szombatot közönséges hétköznappá alacsonyítjátok. Ezért megparancsoltam, hogy amikor a szombat előestéjén Jeruzsálem kapuira árnyék borul, a kapukat be kell zárni, és csak a szombat elmúltával szabad ismét kinyitni azokat. Néhány fegyveres szolgámat a kapukhoz állítottam, s meghagytam nekik, hogy a szombat ideje alatt ne engedjenek semmiféle terhet vagy árut a kapun átvinni. Emiatt a kereskedők és az árusok kénytelenek voltak néhányszor a városon kívül tölteni az éjszakát. Figyelmeztettem őket. Ne merészeljetek többé a kapuk előtt tanyázni a szombat ideje alatt. Ha ez még egyszer előfordul, megbüntetlek benneteket. Ezután a szombat idején nem jöttek többet. A lévitáknak pedig megparancsoltam, hogy szenteljék meg magukat, és őrizzék a kapukat, hogy Jeruzsálemben mindenki tartsa meg a szombatot, mint Isten számára elkülönített ünnepet. Figyeljétek meg, mennyire határozott és következetes Nehémiás. A kereskedők pedig egy idő után megértették, és nem jöttek többé szombaton. Eszembe jutott, hogy régen mennyit küzdöttem a még nem hívő családtagjaimmal. Mindig az Isten tiszteletünk idejére szervezték a családi ünnepségeket. Eleinte hiába kérleltem őket, hogy másik napra tegyék. Nagyon nehéz döntés volt az, hogy szembenézzek a szemrehányó tekintetekkel. Az olyan szavakkal, hogy neked a családnál fontosabb, hogy oda menj. És meg kellett mondanom, hogy igen, fontosabb. Aztán lassan megváltoztak a dolgok. Mivel minden alkalommal azt tapasztalták, hogy ilyenkor nélkülözniük kell engem, rájöttek, hogy nekik kell valamin változtatni, ha szeretnének velem együtt lenni. Dicsőség az Úrnak! Most már hosszú évek óta megoldódott ez a dolog. Ma már teljesen elfogadják a döntésemet. Sőt, a jó példa ragadós. Mások is követni fogják. Ez történt a családomban is. Ha ragaszkodunk Isten szavához következetesen, annak mindig, kizárólag csak jó gyümölcse lehet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Hallelujah. Look at your neighbor and say, neighbor, tweet that. I'll give you 2 minutes to get on Twitter and tweet it and say they praising God in Chicago, Illinois.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sanz műsorán.
4: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, aki igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
1: János második levele hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
0: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Első rész. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek, akik kivannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintése. Kegyelem és békesség adassék nektek bőséggel. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fönn van tartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely kész van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá is legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha úgy is van, szomorkodtak különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amibe angyalok is vágyakoznak betekinteni. Azért, felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva a ti apáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az idők végén ti értetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek, mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.
4: Péter első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: Nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, ami sötétségben járt, lát nagy világosságot, akik laknak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak, mert terhes igáját és hátovesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Mert a vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának és békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága fölött, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szeretete viszi végbe mindezt. Amen.
3: Okay.
2: Magyar hangja.
4: Amen.
5: Amen.
4: Oh, that's the same. I speak Hungarian. Some people tell me they learn American English by watching American movies.
5: De sokan mondják nekem, hogy úgy tanulják meg.
4: So maybe I can learn Hungarian by singing Hungarian worship songs.
5: Sokan mondják nekem, hogy úgy tanulják meg az amerikai angolt, hogy amerikai filmeket nézek. Tehát talán én is meg tudom tanulni a magyart, ha magyar dicsőítéseket éneklek.
4: Or before Tom graduates, he should be able to sing a song or say something in Hungarian.
5: Vagy mielőtt Tom végezne az iskolában, mondania kéne valamit, vagy tudnia kéne mondani valamit magyarul, vagy elénekelni egy dalt.
4: To Americans, it seems like a very difficult language.
5: Amerikaiak számára ez egy nehéz nyelvnek tűnik.
4: I feel better. For everybody. Even Hungarians. Is that right? Wow. So I can teach for days and days.
5: Én tudok napokig tanítani.
4: But I thought maybe I would just give opportunity if there's a question I could help with, I will try.
5: És szerettem volna lehetőséget adni arra, hogyha van valakinek kérdése, akkor megpróbálnék válaszolni.
4: We can do a whole session for questions or
5: lehet egy egész tanításrész, egy ilyen egy órás periódus erre.
4: Or I can go back to teaching.
5: Vagy visszamehetünk a tanításra.
4: Anything that I said so far that you want me to clarify or you want to challenge?
5: Van-e valami azokból, amit eddig elmondtam, amiből szeretnél, hogy tisztábban elmondjam, vagy esetleg van ellenvéleményed?
4: Or something about how we do things?
5: Vagy bármi kérdés a mi gyülekezeti szokásainkról?
4: Buddy? That means I should teach, yeah. So it's not the heat or the pasta or right after lunch then. Yeah. So no questions?
5: It's
4: okay if there isn't. Okay. Maybe later. So I want to justify the topic for church growth.
5: Szeretném megindokolni, megalapozni azt a témát, hogy gyülekezet növekedés.
4: Sometimes Christians feel that to talk about growing the church is nothing more than human imperialism.
5: Sokan azt gondolják, keresztények, hogy a gyülekezet növekedésről való beszéd, az csak ilyen emberi imperializmus.
4: And it's prideful for us to want to grow the church.
5: És hogy ez büszkeség töz, a részünkről, hogyha növelni akarjuk a gyülekezetet.
4: Since it's all up to God and nothing to us, we shouldn't bother ourselves with it.
5: És mivel úgyis mindent Isten végez el nekünk, nem is, és nem mi végezzük el, ezért nem is kellene semmit csinálnunk.
4: But what I want to do is make a case, like I've said, that growing the church glorifies God.
5: Emiatt szeretnék amellett érvelni, hogy a gyülekezet növekedés az Istennek dicsőséget hoz.
4: And I love the verse that Pauli picked, that he put on Facebook.
5: Nagyon szeretem azt a verset, amit Pali kiválasztott és kirakott Facebookra.
4: It says, as grace extends to more and more people, it increases thanksgiving and glory to God.
5: Hogy a dicsőség minél többekre elhat, az növekedést okoz a hálában és Isten dicsőségében.
4: So you should pray that a fountain of great grace would erupt.
5: Tehát azért kell imádkoznunk, hogy a kegyelemnek a nagy szökőkútja így kiáradjon.
4: Did I tell you, when I was here before, did I tell you about our pond and the weird things that happened with the water?
5: Amikor legutóbb itt voltam, akkor beszéltem a tóról és a fura dolgokról, amik történtek ebben a tóban.
4: Okay. So I won't give all the details.
5: Jó, akkor nem mondom el minden részletet.
4: But there's a big aquifer under our field, the biggest on the east coast. Body of underground body of water.
5: Tehát van egy vízforrás ott, ahol mi lakunk, az egyik legnagyobb ilyen vízforrás a környéken.
4: And for some strange reason, this pushed up through our pond. We have a pond that's 10 feet deep.
5: Van egy 3 méter mély tavunk, és ez valahogy így feljött, ez a vízforrás ezen keresztül.
4: And the force of the water pushed it up through the 10 feet of water and about 3 feet on top, just bubbling.
5: És ezzel az történt, hogy így ez a forrás kijött végig ezen a 3 méterre, majd még plusz 1 métert fel.
4: I thought I was in a science fiction movie.
5: Azt gondoltam, hogy ez valami sci-fi filmben vagyok, hogy így kijött a víz.
4: So it became a picture to me of a fountain of great grace.
5: Ez egy képé vált számomra a nagy kegyelemnek a szökőkútjáról.
4: The Bible talks about springs in the desert that just spring up.
5: Beszél a Biblia ilyen forrásokról a pusztában, amik feltörnek.
4: So I would pray that God would cause grace to spring up in our midst.
5: És imádkoztam, hogy Isten cselekedje azt, hogy a kegyelem az így feltörjön közöttünk.
4: So that many people could come and get a drink.
5: Hogy sokan el tudjanak jönni és inni ebből.
4: We went for a walk yesterday, Polly and Cheryl and I.
5: Pallival és Cheryllel együtt sétáltunk tegnap.
4: And you have a spring that comes with mineral water.
5: És van itt egy ásványvízforrás.
4: People were filling their jugs and I got a drink.
5: Ott voltak az emberek, akik feltöltötték az ő kannáikat, és én is ittam belőle.
4: So it can be a picture of what God wants to do, because what he wants to give grace away free.
5: Ez lehet egy képe annak, amit Isten cselekedni akar, mert szeretne kegyelmet adni ingyen.
4: He wants lost people to find his grace.
5: Szeretné, ha az elveszettek megtalálnák az ő kegyelmét.
4: And for some reason he's chosen to invite us to partner with him in that process.
5: És valamilyen okból kifolyólag minket választott ki, hogy együttműködjünk vele ebben a folyamatban.
4: He trusts his message to us.
5: Ő ránk bízta az ő üzenetét.
4: And he partners with us to help find these lost people.
5: És együttműködik velünk abban, hogy megtaláljuk ezeket az elveszett embereket.
4: The mission is God's.
5: A küldetés az Istené.
4: The people are God's.
5: Az emberek is Istenéi.
4: The church is God's.
5: Az egyház, a gyülekezet is Istené.
4: But we still get to participate in the whole process.
5: De mégis mi veszünk részt ebben a folyamatban.
4: And we can't assume that now that we're found that is enough.
5: És nem lehet az a feltételezésünk, hogy ha minket már megtaláltak, akkor az elég.
4: So as I said, some people consider it imperialistic to want to grow the church, like we're wanting to build an empire for ourselves.
5: Tehát vannak emberek, akik ezt a gyülekezet növekedést ilyen imperialistának dolognak tartják, tehát hogy a saját birodalmunkat akarjuk építeni ezáltal.
4: I think the devil wants us to feel embarrassed or ashamed to be able to announce good news.
5: És azt szerintem az ördög azt akarja, hogy szégyenkezzünk amiatt, hogy lehetőségünk van hirdetni a jó hírt.
4: So Paul says, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God.
5: Ezért mondja Pál, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az az Istennek ereje.
4: And we don't need to apologize for wanting to see the church grow.
5: És nem kell bocsánatot kérnünk azért, hogy szeretnénk látni, hogy a gyülekezet növekedik.
4: Sometimes people also say that when a pastor wants to see the church grow, it's because he has a growing big ego.
5: Azt is mondják emberek, hogy ha egy pásztor azt akarja látni, hogy a gyülekezet növekedik, akkor igazából az ő egója növekedik.
4: So Polly wants the church to grow so that he has a bigger church.
5: Szóval Polly azért akarja, hogy ez a gyülekezet növekedjen, hogy nagyobb legyen a gyülekezet.
4: That's not a correct way to look at it.
5: Ez nem egy jó nézőpont erre.
4: It's not about Polly.
5: Nem Pauliról szól.
4: And it's not even about any of us.
5: És nem is akármelyikünkről.
4: The church does not exist for us.
5: A gyülekezet nem értünk létezik.
4: The church exists for God.
5: A gyülekezet Istenért létezik.
4: So the word repent means to change the way you think.
5: A megtérés szó azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a gondolkodást.
4: So we shift the way we think to realize the church exists for God, we exist for God. And for the church to grow glorifies God.
5: Tehát megváltoztatjuk a gondolkodás módunkat, hogy a gyülekezet Istenért létezik, mi és az Istenért létezünk, és az gyülekezet növekedése Istennek hoz dicsőséget.
4: And I would hear this at pastors' meetings sometimes.
5: Néha hallom ezt pásztori találkozókon.
4: They would say, well, numbers really don't matter.
5: Hogy azt mondják, hogy a számok igazából nem is számítanak.
4: But I disagree.
5: De ezzel nem értek egyet.
4: Because every number represents a person that God loves.
5: Mert minden szám egy szemét jelképez, akit Isten szeret.
4: And that's an easy way that we can use to excuse ourselves from valuing what God values.
5: És ez egy egyszerű módja annak, hogy kifogást keressünk, hogy ne értékeljük azt, amiért nem értékeljük azt, amit Isten értékel.
4: In the beginning of our church, we were so spiritual that we would never count.
5: A gyülekezetünk kezdeténél annyira szellemiek voltunk, hogy soha nem számoltuk meg az embereket.
4: One time somebody suggested that we count attendance.
5: Egyszer valaki felvetette azt, hogy számoljunk jelenlét résztvevőket, hogy hányan voltunk.
4: And someone else reminded that David sinned when he counted the people.
5: És valaki más emlékeztette őt Dávid bűnére, amikor megszámolta.
4: Like one reference in the Bible means that all counting is wrong.
5: Tehát egy utalás a Bibliában azt jelenti, hogy minden hasonló dolog az rossz.
4: I said, do you count your money?
5: És kérdeztem tőle, hogy te megszámolod a pénzed?
4: Well, yes, I do.
5: Igen, megszámolom.
4: Because it's important to you?
5: Mert fontos ez számodra?
4: They said yes.
5: Igen, azért, mert fontos.
4: There's many things that we count and we keep track of because they're important to us.
5: Nagyon sok mindent számolunk és számon tartunk azért, mert fontos dolog számunkra.
4: Then I started looking at the Bible and I realized the Bible's full of numbers.
5: Aztán elkezdtem megnézni a Bibliát, és rájöttem, hogy a Biblia tele van számokkal.
4: There's even a book called the Book of Numbers.
5: A négy Mózes, ugye angolul számok könyvének hívják.
4: And it's your favorite book to read, right?
5: És ez a kedvenc könyvetek, ugye?
4: But God has all kinds of stories that have numbers in, and he even uses numbers for meaning.
5: De Istennek nagyon sok története van, amiben vannak számok, és számokat használ jelentésképpen is.
4: We're comfortable with numbers until they start telling us something we don't like, and then we don't want anything to do with numbers.
5: Mi szeretjük a számokat, és kényelmesen érezzük magunkat körülöttük addig, amíg olyan dolgot nem mondanak, amit nem szeretünk.
4: But Acts, the book of Acts records the growth of the church.
5: De az apostol cselekedetei rögzíti a gyülekezet növekedését.
4: And numbers play an important part.
5: És ebben a számok fontos szerepet játszanak.
4: For some reason God wanted it recorded.
5: Valamiért Isten azt akarta, hogy ez rögzítve legyen.
4: So, we know that there were about 120 believers present at Pentecost.
5: Tudjuk, hogy nagyjából 120 hívő volt jelen pünköstkor.
4: Now there were many more that were involved with Jesus, but only 120 waited until they received the Holy Spirit.
5: Sokkal többen találkoztak és voltak együtt Jézussal, de csak 120-an voltak, akik vártak a Szent Szellemre.
4: But that day there were 3,000 people added to the church by one sermon.
5: De aznap, amikor a Szent Szellem kiáradt, akkor egy prédikáció által 3000 ember lett hozzáadva a gyülekezethez.
4: What would that do to your church?
5: Na, mi történne ezzel a gyülekezettel ilyenkor?
4: You have to make some changes. More chairs.
5: Kell néhány változtatás, például egy picit
4: or
5: több
4: maybe
5: szék.
4: No chairs.
5: vagy nulla szék.
4: But it was explosive growth.
5: De ez robbanásszerű növekedés
4: you
5: volt.
4: You could say, well, that was a special circumstance.
5: Mondhatjuk, hogy ez egy nagyon különleges körülmény volt.
4: But if you follow through the book, the whole book talks about the growth of the church.
5: De hogyha végigkövetjük a könyvet, az egész könyv a gyülekezet növekedéséről beszél.
4: Actually, the 3,000 that were mentioned were probably the heads of families.
5: Igazából a 3,000, akit említettek, valószínűleg családfők voltak.
4: If you look at Acts 2:37, we can see that the apostles generally counted in terms of family units.
5: Hogyha megnézzük az Apcsel 2:37-et, akkor látjuk, hogy az apostolok alapvetően családokban számoltak, mint egységek.
4: So it could have even been more than 3,000.
5: Szóval lehet, hogy több mint 3,000.
4: But the group soon grew to 5,000 men in Acts 4:4.
5: Az Apcsel 4:4-ben viszont 5,000 emberre nőtt a gyülekezet.
4: So maybe that means 15,000 people.
5: Szóval akkor they grew with okay.
4: So 5,000
5: men. I understand. Sorry. Szóval ez 5,000 emberre növekedett, akkor a családba számolva ez nagyjából 15,000 vagy talán több ember.
4: Maybe more because they had bigger families than we
5: had. Lehet, hogy több volt, mert nagyobbak voltak a családok, mint a manapság.
4: Then in chapter 5:14,
5: ekkor aztán az 5:14-ben
4: it says, and more than ever believers were added to the Lord, multitudes of men, women and both men and women.
5: Tehát itt meg azt írja, hogy sokkal jobban növekedett a gyülekezet, mint eddig, és férfiak, és asszonyok, sőt pontosan mind inkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokassága.
4: So by chapter 5, more than ever, there's many.
5: Tehát az ötödik fejezetre már az van, hogy több, mint valaha.
4: Then in chapter 6:7, it says that multitudes were added.
5: Akkor a 6:7, tehát a hatodik fejezet, hatodik vers azt mondta, hogy sokasodik nagyon a tanítványok száma
4: Jeruzsálemben. And also a large number of priests.
5: És papok közül is nagyon sokan követték a hitet.
4: So these were religious leaders that were coming to Jesus.
5: Tehát ez olyan vallási vezetők voltak, akik Jézushoz jöttek.
4: Could happen.
5: Ez megtörténhet.
4: I have a prophetic word from the summit that I'm going to help with orthodox men. The prophet saw me with men with long beards with orthodox.
5: Kaptam ilyen profitai üzenetet ezen a HNI Summiton, hogy az ortodox emberek felé fogok szolgálni, láttak ilyen nagy szakálú emberek között.
4: I'm not sure how a farm boy ends up sitting in a room with orthodox priests, but it's fine.
5: Nem tudom, hogy egy ilyen farmer fiú, hogy fog egy szobában ülni, egy teremben ülni ezekkel az ortodox emberekkel, de Isten tudja.
4: I'll say this. There are some amazing things happening in the Catholic Church these days.
5: Azt elmondom, hogy nagyszerű dolgok történnek a katolikus egyházban ma.
4: And I know that Protestants don't agree with everything Catholics teach, but maybe we should protest less.
5: És tudom, hogy a protestánsok nem értenek egyet az sok dologgal, ami a katolikusok tanítanak. Lehet, hogy kevesebbet kellene protestálnunk.
4: There were pictures of St. Peter's Basilica with people laying all over the floor that fell over when the Holy Spirit fell.
5: Voltak képek így a Szent Péter bazilikában emberekről, akik a Szent Szellemtől estek össze.
4: And Randy Clark told me that in Poland when he was there, 2/3 of the people that came to the meetings were charismatic Catholics.
5: És
4: sorry, what was the name? Randy Clark is another preacher.
5: Okay. Randy Clark azt mondta nekem, hogy Lengyelországban, akik az emberek kétharmada, akik jöttek a találkozókra, azok karizmatikus katolikusok voltak.
4: Okay, so we're up to chapter 6.
5: Tehát itt tartunk a hatodik fejezetben.
4: Then in chapter 8 there's a revival in Samaria.
5: És a nyolcas fejezetben van egy ébredés Szamáriában.
4: And then in chapter 9 the churches begin to multiply.
5: És ezután a 9-es fejezetben a gyülekezetek kezdenek el szaporodni.
4: So we're not talking about people, we're talking about churches.
5: Most már nem emberekről van szó, hanem gyülekezetekről.
4: We're not talking about adding churches, we're talking about multiplying churches.
5: És most már nem hozzáadódnak, összeadódnak a gyülekezetek, hanem most már sokszorozódnak.
4: In Judea, Galilee and Samaria.
5: Júdeában, Galileában és Szamáriában.
4: And then later on in the end of the chapter it says that many in Joppa believed.
5: És aztán a fejezet vége felé azt mondja, hogy sokan Joppéban hittek.
4: Joppa is a port city.
5: Joppé az kikötőváros.
4: And what you see happening then is the gospel starts going on ships and goes to places that boats go to.
5: És itt azt látjuk, hogy az evangélium hajóra száll, és elkezd menni azokra a helyekre, ahova a hajók mennek.
4: Then in Acts 11, there's a record, it records a strong movement that happened in Antioch, where it says great numbers were believing and turning to the Lord.
5: És a 11-es fejezetben pedig egy mozgalomról szól, ami Antiochiából indult, és ezáltal nagy számú ember ment az Úrhoz.
4: And then in Acts 12 it says the word of the Lord continued to grow and be multiplied.
5: Az Apcsák 12-ben pedig azt mondja, hogy az Úrnak szava növekedett és sokszorozódott.
4: In Acts 21, James summarizes the growth of the church as myriads, which means tens of thousands.
5: Az Apcsel 21-ben Jakab úgy összegzi a gyülekezetnek a növekedését, hogy itt milliárdok, tehát itt több tízezer ember.
4: So, is there a good argument? Is it true that God doesn't care about numbers?
5: Igaz-e az, hogy Isten nem érdeklik a számok?
4: It doesn't look that way to me.
5: Nem így tűnik számomra.
4: It looks to me that God was excited about what was happening.
5: Nekem úgy tűnt, hogy Isten izgatott volt.
4: He wanted the numbers recorded.
5: Amiatt, ami történik, és szerette volna, ha rögzítik a számokat.
4: And again, I was one of those people that thought that small is beautiful.
5: És én is olyan ember voltam, aki azt gondolta, hogy a kicsi az szép.
4: And this sort of stayed with our church for a long time.
5: És ez nagyon sokáig megmaradt a gyülekezetünkkel.
4: We always thought that a bigger church just wasn't going to be as quality as what we were.
5: Mindig azt gondoltuk, hogy egy nagyobb gyülekezet nem lesz olyan minőségi, mint amilyenek mi voltunk.
4: We met in a remodeled barn.
5: Mi ugye egy ilyen felújított csűrben jöttünk össze.
4: And we met there for 30 years.
5: És 30 évig itt találkoztunk,
4: and,
5: itt jöttünk össze.
4: When we build a new building, a lot of the people in the church were afraid that when we got into the new building, the church wouldn't feel the same way.
5: És amikor építettük az új épületet, nagyon sokan voltak, akik úgy gondolták, hogy ha bemegyünk az új épületbe, akkor a gyülekezetnek nem ugyanolyan érzés lesz, valami más lesz.
4: It would be a big building that the building seated about 800 people and we were only 300.
5: Hogy 800 helyes ez az épület, és mi csak 300-an vagyunk.
4: And they said we're gonna feel small, it's gonna feel cold, it's not gonna be the same kind of community.
5: És hogy azt mondják, hogy hát kicsinek fogjuk érezni magunkat, és nem lesz ugyanaz a társaság, ami eddig volt, egy közösségi érzés.
4: After we were there a couple weeks, I never heard another word of that.
5: Miután eltöltöttünk ott pár hetet, nem hallottam ezt a szót többet, vagy ezt a beszédet.
4: Now we're building a bigger building right now.
5: Most éppen egy még nagyobb épületet építünk.
4: And I'm hearing the same argument again.
5: És megint ugyanezt az érvelést hallom.
4: And I understand that a larger church is going to feel different than a smaller church.
5: És értem azt, hogy a nagyobb gyülekezetnek az érzése máshogy érzik magunkat az emberek egy nagyobb gyülekezetben, mint egy kisebben.
4: But we can't resist growth just because we want things to stay the same for us.
5: De nem állhatunk ellene a növekedésnek csak azért, mert azt akarjuk, hogy minden ugyanolyan legyen, mint eddig volt.
4: I never set out to build a big church.
5: Én soha nem, vagy nem kezdtem úgy azzal az elhatározással, hogy egy nagy gyülekezetet építek.
4: In fact, I never had a clear call to pastor a church.
5: Sőt, nem volt egyértelmű elhívásom soha, hogy pásztoroljak gyülekezetet.
4: You can stuff that into your theology and do something with that.
5: Szóval ezt így pakoljátok be a teológiátokba, és akkor kezdjetek ezzel valamit.
4: A lot of Christians are waiting for some kind of prophetic, some angel or prophet to come and tell us to do something. And sometimes that happens.
5: Nagyon sokan várják azt, hogy egy angyal vagy egy próféta jöjjön és mondja, hogy valamit csináljunk meg, és ez gyakran meg is történik.
4: But if I waited for a prophecy for everything I did, I wouldn't have gotten a lot done.
5: De hogyha mindenre proféciára vártam volna azzal kapcsolatban, hogy mit csináljak, akkor nagyon kevés dolgot tudtam volna elvégezni.
4: And I believe in the prophetic, I value it.
5: És hiszek a profétaiban, és értékelem.
4: But there's plenty to do that we should just see that needs to get done, and we should give ourselves to do what's obviously needed to get done.
5: De nagyon sok dolog van, amit egyszerűen fel kell állnunk és meg kell csinálnunk, és oda kell szállnunk magunkat, hogy meglássuk azt, hogy elvégezzük.
4: And we don't need a special call.
5: És nem kell egy különleges elhívás.
4: You don't have to feel something special.
5: Nem kell valami különleges dolgot érezni.
4: So the interesting thing about this growth and is that it happened during a time where there was hostility to Christians.
5: Az érdekesség ezzel a növekedéssel kapcsolatban, hogy ez egy olyan időszakban történt, amikor ellenségeskedés volt a keresztények felé.
4: Some people have told me, well, it's impossible to grow a church here because nobody wants Christianity, nobody's interested.
5: Szóval voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát itt lehetetlen gyülekezet növekedés, mert ide nem akarják a kereszténységet az emberek.
4: But in the time when Christianity exploded, it was actually they were hated by most people.
5: De az az idő, amikor robbanásszerűen nőtt a kereszténység, akkor általában gyűlölték őket az emberek.
4: And if you became a Christian, you would be mocked.
5: Ha keresztényé váltál, akkor csúfoltak.
4: Many of them lost their jobs.
5: Sokan elvesztették a munkahelyüket.
4: And some of them were tortured and killed.
5: És sokakat, néhányokat kínozták és megölték.
4: The Emperor Nero would impale Christians on stakes, put tar on them and light them for garden torches for his party.
5: Nero császár felszúrta az embereket ilyen póznára, rájuk rakott szurkot és meggyújtotta őket, hogy világítsanak este a kertben. Ez szörnyű.
4: But the more pressure that came against the church, the faster it grew.
5: De minél több nyomás jött a gyülekezet az egyház ellen, annál gyorsabban növekedett.
4: I was in Nepal 3 years ago.
5: Voltam Nepálban 3 éve.
4: And we visited one of the first churches in the nation.
5: És meglátogattuk az egyik első gyülekezetet a nemzetben.
4: At one time Nepal was close to the gospel.
5: Volt olyan időszak, amikor Nepál be volt zárva az evangélium előtt.
4: And then it opened up and the church grew.
5: Aztán megnyílt és egy gyülekezet elkezdett növekedni.
4: This church in Kathmandu had about 20,000 people.
5: Ebben a gyülekezetben Kathmanduban 20,000 ember volt nagyjából.
4: And I was talking to the pastor, he's an old man, about 75 years old.
5: És beszéltem a pásztorral, aki egy idős ember volt, nagyjából 75 éves.
4: And I said, it's amazing what happened in your nation when
5: sokan elvesztették a munkahelyüket.
4: And some of them were tortured and killed.
5: És sokakat, néhányokat kínozták és megölték.
4: The Emperor Nero would impale Christians on stakes, put tar on them and light them for garden torches for his party.
5: Nero császár felszúrta az embereket ilyen póznára, rájuk rakott szurkot és meggyújtotta őket, hogy világítsanak este a kertben. Ez szörnyű.
4: But the more pressure that came against the church, the faster it grew.
5: De minél több nyomás jött a gyülekezet az egyház ellen, annál gyorsabban növekedett.
4: I was in Nepal 3 years ago.
5: Voltam Nepálban 3 éve.
4: And we visited one of the first churches in the nation.
5: És meglátogattuk az egyik első gyülekezetet a nemzetben.
4: At one time Nepal was close to the gospel.
5: Volt olyan időszak, amikor Nepál be volt zárva az evangélium előtt.
4: And then it opened up and the church grew.
5: Aztán megnyílt és egy gyülekezet elkezdett növekedni.
4: This church in Kathmandu had about 20,000 people.
5: Ebben a gyülekezetben Kathmanduban 20,000 ember volt nagyjából.
4: And I was talking to the pastor, he's an old man, about 75 years old.
5: És beszéltem a pásztorral, aki egy idős ember volt nagyjából 75 éves.
4: And I said, it's amazing.

0: jött a gyülekezet az egyház ellen, annál gyorsabban növekedett.
1: I was in Nepal 3 years ago.
0: Voltam Nepálban 3 éve.
1: And we visited one of the first churches in the nation.
0: És meglátogattuk az egyik első gyülekezetet a nemzetben.
1: At one time Nepal was closed to the gospel.
0: Volt olyan időszak, amikor Nepál be volt zárva az evangélium előtt.
1: And then it opened up and the church grew.
0: Aztán megnyílt és egy gyülekezet elkezdett növekedni.
1: This church in Kathmandu had about 20,000 people.
0: Ebben a gyülekezetben Kathmanduban 20,000 ember volt nagyjából.
1: And I was talking to the pastor, he's an old man, about 75 years old.
0: És beszéltem a pásztorral, aki egy idős ember volt, nagyjából 75 éves.
1: And I said, it's amazing what happened in your nation when it opened to the gospel.
0: És mondtam neki, hogy ez nagyszerű, ami történt a ti nemzetetekben, amikor megnyílt az evangéliumra.
1: He said, well, 2 weeks before you came, 4 of our pastors were put in prison for baptizing people.
0: Hát és mondta, hogy hát kicsivel mielőtt jöttél volna, 4 pásztorunkat bebörtönözték azért, mert bemerítettek embereket.
1: And I said, really? I thought things were open.
0: És mondom, hogy tényleg azt gondoltam, hogy a dolgok megnyíltak, az ország megnyílt.
1: He said, well, a little persecution is probably good for the church.
0: És mondta, hogy hát egy kis üldöztetés azért jó az egyháznak.
1: He said, when we had persecution, the church was more vibrant and on fire than it was when it became fashionable to become a Christian.
0: Azt mondta, hogy amikor üldöztetésben volt részük, akkor a gyülekezetben nagyobb volt a tűz, mint amikor már divatossá vált kereszténynek lenni.
1: And that's what happened with Christianity in the Roman Empire.
0: És ugyanezt történt a Római Birodalomban is a kereszténységgel.
1: But the church grew from its from Pentecost onward, it grew about 40% per decade.
0: És pünköst után évtizedenként 40%-ot növekedett a gyülekezet nagyjából.
1: By the middle of the 4th century, nearly half the population of the Roman Empire had joined this group that had once been a cult.
0: How many 4th century? Okay. A 4. századra a Római Birodalom nagyjából fele csatlakozott ehhez a csoporthoz, ami ugye régen szekta volt.
1: So one man studied some writings to see how you could explain such explosive growth.
0: És volt egy ember, aki azt tanulmányozta, hogy hogyan lehet magyarázni az ekkora robbanásszerű növekedést.
1: A lot of it actually had the imprint of the Holy Spirit on it.
0: Nagyon sok a növekedés nagyon nagy részében ott volt a Szent Szellem lenyomata.
1: The first thing was that the people could see that Christians really loved one another.
0: Az egyik dolog az volt, hogy az emberek tényleg látták, hogy a keresztények tényleg szeretik egymást.
1: I remember that Jesus even said this.
0: És emlékszem, hogy Jézus ezt konkrétan mondta is.
1: People will know who I am by your love for each other.
0: Az emberek tudni fogják, hogy én ki vagyok azáltal, hogy ti szeretitek egymást.
1: And you know, if that's true, it's sad that the church spends so much time dealing with hurts and criticism and things that happen from one Christian to the other.
0: Tehát sok olyan jelenség van, amikor a gyülekezet azzal van elfoglalva, hogy a belsőleges sértések és fájdalmakkal foglalkozik, ami egyik keresztényből tőle a másik felé történik.
1: I think the enemy is happy to help us to be our own worst enemy.
0: Szerintem az ellenség nagyon örül annak, amikor rásegíthet minket, hogy egymás legrosszabb ellenségeivé váljunk.
1: The second reason is that the people in the Roman Empire saw that the families of the Christians had peace and harmony and respected each other.
0: A második dolog az, hogy látták a Római Birodalomban az emberek, hogy a keresztények családjában békesség, harmónia és tisztelet volt egymás felé.
1: They did not treat women as property.
0: Nem tartották tulajdonnak a nőket.
1: And they treated everybody from the babies till the elderly as having value.
0: És mindenkit a csecsemőtől az idősekig értékeltek és értékeltek.
1: Generally they would have considered those valuable that could contribute to society, but among Christians everybody was valuable.
0: És ugye általában azokat tekintették az emberek értékesnek, akik hozzá tudtak járulni a társadalomhoz valamilyen módon, viszont a keresztények között mindenkit értékeltek.
1: If there was a plague in a city, the Christians cared for the victims rather than running and fleeing like everybody else did.
0: Hogyha volt egy járvány egy városban, akkor a keresztények ott maradtak.

0: és ellátták a betegeket a helyet, hogy elfutottak volna, mint mások.
1: So they realized that they were living out this message of a man who laid down his life for his friends.
0: Tehát azt vették észre, hogy ezek az emberek megélik azt az üzenetet, ami egy olyan emberről szól, aki leteszi az ő barátaiért az ő életét.
1: Number five was that they preached the gospel boldly and they faced martyrdom joyfully.
0: Az ötödik dolog az, hogy az evangéliumot bátorsággal prédikálták és örömmel vették a mártír halált.
1: One of the strongest arguments for the resurrection of Jesus is that the disciples were willing to die for it.
0: Az egyik legnagyobb érv Krisztus feltámadása mellett, hogy hajlandóak voltak a tanítványok meghalni ezért.
1: Most people are not willing to die for a lie.
0: A legtöbb ember nem hajlandó meghalni egy hazugságért.
1: And if they're threatened with death, all of a sudden they tell the truth.
0: És hogyha halállal fenyegetik őket, akkor hirtelen elkezdik az igazságot mondani.
1: But they were so convinced that they saw Jesus resurrected in the body that they were willing to be killed to testify that I saw it and I know it.
0: De annyira biztosak voltak abban, hogy Jézust látták testben feltámadni, hogy hajlandóak voltak meghalni azért, amiért ennek az igazságát vallották.
1: And what religion has people that are happy to die for their religion?
0: És melyik az a vallás, aminek az ember, a követői hajlandóak meghalni ezért a vallásért?
1: Number six is that the God they preached was a God of steadfast love, and he was not cruel.
0: A hatodik az az, hogy az Isten, akiről prédikáltak, az a kitartó, állandó szeretetnek az Istene, és nem volt gonosz.
1: And he was not unpredictable like other pagan gods.
0: És nem volt megjósolhatatlan az ő viselkedése, mint más pogány isteneké.
1: So it's amusing to me when Christians give the gospel.
0: Szóval nagyon szórakoztat engem az, amikor keresztények elmondják az evangéliumot.
1: And they say God so loved the world that he gave his son.
0: És mondják, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy ő az egyetlen fiát adta.
1: But then sometimes the message comes out sort of angry and judgmental, and they try to scare people into the kingdom.
0: De ez az üzenet néha ilyen haraggal és ítélettel jön ki, és megpróbálják beleijeszteni az embereket a királyságba.
1: I know some pastors that are fearful if we talk too much about the goodness of God.
0: Ismerek pásztorokat, akik megijednek attól, hogyha túl sokat beszélünk Istennek a jóságáról.
1: Because if we tell people that God is good, they'll assume that he'll forgive them and they won't care about their sin.
0: Mert hogyha azt mondjuk az embereknek, hogy Isten jó, akkor alapvetően feltételezik, hogy majd úgyis megbocsát nekik, és ezért nem foglalkoznak a bűnükkel.
1: So we have to tell them that if they don't repent, they're going to go to hell.
0: Szóval azt kell mondanunk nekik, hogy ha nem térnek meg, akkor a pokolra jutnak.
1: That's true.
0: Ez igaz.
1: But the Bible says it's the goodness of God that leads men to repentance.
0: De a Biblia azt is mondja, hogy Istennek a jósága az, ami megtérésre, a kegyelme az, ami megtérésre indítja az embert.
1: So I think our hearts, our faces and our words all need to communicate this God who is always good.
0: Tehát azt mondom, úgy gondolom, hogy az arcunk, a szavunk és a szívünknek mind ezt az Isten kell kommunikálnia, aki jó.
1: Islam has a God of fatalism.
0: Az iszlám Isten egy ilyen fatalista Isten.
1: And you never know what God will do because it's just every day it's according to the will of Allah.
0: És nem tudják, hogy mit fog Isten cselekedni, mert minden nap Allah akarata szerint van.
1: But we have a God whose behavior and responses are always the same, they're predictable.
0: De a mi Istenünknek a válaszai azok mindig ugyanazok, és ezért kiszámíthatóak.
1: And number seven,
0: a hetedik,
1: is that the Christians backed up their message of the good news with demonstrating the Holy Spirit's power.
0: Hogy a keresztények alátámasztották az ő üzenetüket azzal, hogy megmutatták a Szent Szellem erejét.
1: And they healed the sick and they cast out demons.
0: És meggyógyították a betegeket és kiűzték a démonokat.
1: And what people said was that they could visibly see the kingdom of God breaking into a culture that was dark.
0: És azt látták, tehát látták az emberek, hogy Isten királysága betör egy sötét kultúrába.
1: So their gospel wasn't just about words.
0: Tehát nem csak szavakban állt az ő evangéliumok.
1: In fact, the Bible tells us that the kingdom of God is not in words, but it exists in power.
0: Tehát nem azt mondja nekünk az írás, hogy nem csak beszédben áll az Istenek királysága, hanem erőnek megmutatásában.
1: Either tonight or tomorrow we'll talk about the nature of the good news.
0: Ma este vagy holnap beszélni fogunk az evangélium természetéről.
1: I don't believe that miracles prove the gospel.
0: Nem gondolom, hogy a csodák bizonyítják az evangéliumot.
1: I believe they are the gospel.
0: Azt gondolom, hogy azok az evangélium.
1: I believe they represent the heart of God and his message to us.
0: Azt hiszem, hogy az Istennek a szívét képviselik és az ő üzenetét felénk.
1: So those are the eight areas that they used to explain why the church grew so fast.
0: Tehát ez volt ez a nyolc dolog, amivel magyarázták azt, hogy miért nőtt ilyen gyorsan az egyház, a gyülekezet.
1: I've lost track of time. When do I finish? 5:00. Perfect. Good. That's just what I needed to know. So let me give you a summary of a few areas where I believe affect church growth.
0: Szóval hagy adjak egy kis összegzést arról, néhány területről, amelyek befolyásolják a gyülekezet növekedést.
1: One of course is the leadership of the church.
0: Az egyik természetesen a vezetőség a gyülekezetben.
1: It's been said that everything rises or falls on leadership.
0: Tehát mondták már, hogy minden a vezetőségen áll vagy bukik.
1: But the vision, the unity and the skills of the leaders do play a large part.
0: És a vezetőségnek a látása, az egysége és a munkája cselekedetei az egy nagy részt tesznek ki ebből.
1: So that's number one.
0: Szóval ez az első.
1: Number two is the inward function of the church.
0: A második az a belső működése a gyülekezetnek.
1: So the culture of the church.
0: Tehát a gyülekezet kultúrája.
1: And how it works inside.
0: És hogy úgy belül hogy működik.
1: If a church is healthy, it will grow like anything that's alive.
0: Hogyha egy gyülekezet az egészséges, akkor növekedni fog ugyanúgy, mint bármi, ami életben van.
1: And I'm convinced now that the culture that a church has is very critical.
0: És most már meggyőződésem az, hogy a gyülekezet kultúrája az egy nagyon sarkalatos pont.
1: So that's one of the reasons we take our students through some teaching on culture.
0: Ezért van az, hogy az iskolánkban a tanulókat végigvisszük a kultúráról való tanításokról.
1: When I interviewed Tom's first year class on what transformed their life the most.
0: Amikor megkérdeztem Tomnak az év folyamát arról, hogy mi volt az a dolog, ami leginkább átváltoztatta az ő életüket.
1: And I did this for my doctorate.
0: És ezt csináltam a doktori munkámban.
1: I thought they would say it was the amazing teaching.
0: Azt gondoltam, hogy az a nagyszerű tanítások lesznek.
1: But what they told me was that it was the culture of the school.
0: De ehelyett azt mondták, hogy az iskolának a kultúrája volt.
1: It was
0: az.
1: A culture of honor.
0: Hogy a tiszteletnek a kultúrája.
1: A culture that called the gold out of the students.
0: Egy olyan kultúra, ami kihívta, életre hívta az aranyat, ami benne van a tanulókban.
1: You know when you're mining for gold, you have to go through a lot of dirt, but you ignore that because what you want to get to is the gold.
0: Tudjuk, hogy amikor aranyat bányászunk, akkor nagyon sok földet, piszkot kell kiásnunk, de azzal nem foglalkozunk, mert az aranyat keresik.
1: They told me that it was the staff's encouragement and calling out the gold that really made the difference in their lives that year.
0: Tehát azt mondták, hogy a vezetőségnek a bátorítása és az a hozzáállás, hogy tényleg kihívja, életre hívja a bennük lévő aranyat.
1: So I have to defend this to a room full of doctors.
0: Tehát ezt meg kellett védenem egy ilyen teremnyi doktor előtt.
1: And I said, I'm sorry to tell you, but it wasn't the content of the teaching, but it was the culture of the school that changed people's lives.
0: Tehát és azt mondom, hogy bocsánat, nem a tanítások változtatták meg az emberek életét, hanem a kultúra, ami az iskolában van.
1: The inward function could include things like worship, children's ministry.
0: Ez a belső működés, ez tartalmazhat ilyen dolgokat, mint a gyerekszolgálat és a dicsőítés.
1: Whether the service is relevant to the culture and attractive to young people.
0: Az, hogy a szolgálat az Isten tiszteleti maga az releváns a kultúra számára és vonzó-e fiatalok felé.
1: The church atmosphere had to be that of a family.
0: A gyülekezeti atmoszférának, családi atmoszférának kell lennie.
1: Sometimes, let me start over. I was with a Chinese church leader last summer.
0: Múlt nyáron egy kínai gyülekezet vezetővel voltam együtt.
1: This guy is responsible for over a million Christians.
0: Ez az embernek a felelősségi területe az több mint 1 millió keresztény.
1: He told me something that really convicted me.
0: És volt valami, amit mondottam, hogy igazán meggyőzött.
1: Said that often churches end up being like orphanages.
0: Azt mondta, hogy a gyülekezetek gyakran árvaházakká lesznek.
1: We bring all the babies together and we make sure that they have enough to survive.
0: Összehozzuk az a sok kisbabát és biztosítjuk azt, hogy elég ételt kapnak, hogy túléljenek.
1: We meet their daily needs.
0: Kielégítjük a napi szükségleteiket.
1: But a church is a family.
0: De egy gyülekezet az egy család.
1: I should know a joke in Hungarian at this point, maybe. If I do, I'm okay. I think I have some. Yeah, right here. Thank you. Okay. So a church is not an orphanage.
0: Tehát a gyülekezet az nem árvaház.
1: It's not essentially an army or a conference center.
0: Ez nem egy, nem gyakorlatilag nem egy hadsereg, vagy nem egy ilyen konferencia központ.
1: A church is a family.
0: A gyülekezet egy család.
1: We have fathers and mothers.
0: Vannak apák és anyák.
1: Paul told Timothy to treat the younger men like brothers and the younger women like sisters.
0: Azt mondta Pál Timóteusnak, hogy a fiatal férfiakra mint fiútestvérekre és a fiatalabb nőkre mint lánytestvérekre tekintsen.
1: The most prominent picture of all the Bible of God's people is that of family.
0: A leggyakrabban előforduló kép Isten népéről a Bibliában az a család.
1: Another inward function would be something like small groups.
0: A másik belső működés az a kisebb csoportok.
1: So I'm a teacher, as you can probably tell, I like to talk.
0: Én tanár vagyok, valószínűleg ezt észrevettétek, mert szeretek beszélni.
1: When I led a small group, it was a class.
0: Szóval amikor én egy kis csoportot vezettem, akkor ez egy tanóra volt.
1: I soon found out that the best small groups were led by pastoral people.
0: Hamar rájöttem, hogy a legjobb kis csoportok azok pásztori emberek által voltak vezetve.
1: Who loved people.
0: Akik szeretik az embereket.
1: And cared for them.
0: És foglalkoznak vele, törődnek
1: velük. And wanted to see them grow.
0: És a növekedésüket akarják látni.
1: So, you know, it's important to create an atmosphere of acceptance and love.
0: Szóval fontos az elfogadás és a szeretet atmoszféráját létrehozni.
1: And I learned early on that for leaders it's important to be vulnerable.
0: És azt is megtanultam nagyon hamar, hogy fontos a vezetőknek sebezhetőnek lenni.
1: Even if I'm a teacher and I'm going to tell you steps 1 2 3 4 5, I still need to convey to people that I'm vulnerable and open.
0: Akkor is, hogyha én egy tanító vagyok és azt mondom, elmondom nektek az első, második, harmadik, negyedik lépést, azt is át kell adnom az embereknek, hogy hogy sebezhető vagyok és nyitott vagyok.
1: And so in the small group there was an atmosphere where people could be, where they could open up and admit their failures, their mistakes, and other people wouldn't go, but they would actually help them.
0: És ebben a kis csoportban is volt egy atmoszféra, ahol az emberek megnyílhattak és kimondhatták az ő hibáikat, megvallhatták az ő félremenéseiket, és az emberek akkor nem kezelték őket így, hogy hát ez nem szabad, hanem konkrétan segítettek nekik.
1: So that's all about the inward function.
0: Tehát ez a belső működés.
1: But then it's also important that the church has quality outward function.
0: De ugyanígy fontos, hogy minőségi külső működése legyen a gyülekezetnek.
1: This has to do with its outlook, meaning that they are looking outward.
0: Ez a kitekintés jelenti tehát azt, hogy kifelé tekintenek.
1: That they're outreach when they're reaching outward.
0: Tehát azt, hogy kifelé mozdulnak.
1: And that they're willing to send out workers.
0: És hogy hajlandóak munkásokat kiküldeni.
1: That's always a test of a church.
0: Ez mindig megpróbálja a gyülekezetet.
1: Whether we exist for ourselves or for God.
0: hogy saját magunkért vagy Istenért létezünk.
1: We're willing to release people to send them.
0: Hogy hajlandóak vagyunk-e felszabadítani embereket, hogy kiküldjük őket.
1: I believe that the more we release and send, the more leaders God will send us.
0: És hiszem azt, hogy minél több embert szabadítunk fel, és minél többet küldünk ki, annál több vezetőt hoz Isten a gyülekezetbe.
1: But an outward function would mean that the church is warm and welcoming.
0: A kifelé való működés azt is jelenti, hogy egy ilyen meleg, üdvözlő környezet van a gyülekezetben.
1: When someone was there for the first time, the people in the church actually talked to them.
0: Amikor először ott van valaki a gyülekezetben, akkor konkrétan beszélnek vele a gyülekezeti tagok.
1: The church was intentional and had some strategies to reach the lost.
0: És hogy a gyülekezet az nek a cselekedetei szándékosak legyenek afelé, hogy elérjék az elveszetteket.
1: Another part of outward function is to have a clear track that will help people go from A to Z in their growth, one step at a time.
0: A kifelé való működés egy másik aspektusa az, hogy
1: timing here. Getting better at this sort of thing.
0: Az, hogy legyen egy út, egy előre megtervezett út, ami által az emberek végig tudnak menni A-ból Z-be az ő növekedésükben.
1: We used to add one thing after the other, more and more things to what we do.
0: És ezeket folyamatosan növeltük, egyre több dolgot adtunk hozzá azokhoz, amiket teszünk.
1: It's good to have options and variety.
0: És jó, hogyha vannak opciók és változatosság.
1: But sometimes you have to stop adding.
0: De van, amikor abba kell hagyni a folyamatos hozzáadást.
1: In fact, sometimes you actually have to stop some things.
0: És van olyan is, amikor meg kell állítani dolgokat.
1: And so we began to get very focused on becoming simple.
0: Ezért arra kezdtünk el fókuszálni, hogy egyszerűvé váljunk.
1: And making everything clear.
0: És hogy minden tiszta érthető legyen.
1: Because if it's a group, you can develop your own complexity without even knowing it.
0: Mert hogyha egy csoport létezik, az egy saját maga létre tudja hozni a saját komplexitását, anélkül, hogy észrevennénk.
1: Somebody new coming in needs to immediately be able to see what you do for people and what they need to do to get there.
0: Hogyha valaki új ember bejön, akkor rögtön látnia kell, hogy mit tesztek ti az emberekért, és hogy ő hogyan tud ehhez elérni, hogy ezt megtegyétek vele.
1: Then the fourth area, the last one, is just that of practical matters.
0: A negyedik pedig a gyakorlati dolgokról szól.
1: The way we do our meetings, our building, our publications.
0: Tehát az összejövetelek, az épület, a nyomtatott kiadványok.
1: So, outsiders don't know everything about us, right?
0: A kívülállók nem tudnak mindent rólunk.
1: So they're going to judge us by what they see.
0: Tehát az alapján ítélnek meg, amit látnak.
1: Or what they hear.
0: Vagy amit hallanak.
1: And especially what they feel and what they experience.
0: És leginkább azáltal, amit éreznek és tapasztalnak.
1: So you can have the most amazing teachings with perfect doctrine, but if their experience isn't good, they're not going to be interested.
0: Tehát lehet az, hogy a legjobb tanítások vannak tökéletes hitelvekkel, de hogyha az ő tapasztalatuk nem jó ezzel kapcsolatban, akkor nem lesznek eredmények.
1: I would like to think that people came to our church because our doctrinal statement is very correct.
0: Szeretném azt gondolni, hogy azért jönnek az emberek a gyülekezetünkbe, mert tökéletes a hitvallásunk, és nagyon helyes minden benne.
1: I don't know if I know of one person that liked us because of that.
0: Nem tudok egy olyan embert se, aki emiatt jött volna hozzánk.
1: It is important.
0: De ez nagyon fontos.
1: But it's not what they're going to judge the church by.
0: De nem ez alapján fogják megítélni a gyülekezetet.
1: And so we have to become excellent at what we say and how we treat people.
0: Tehát kiválónak kell válnunk abban, hogy mit mondunk és hogy állunk az emberekhez és hogyan foglalkozunk velük.
1: There should be an obvious commitment to excellence.
0: Kell lennie egy egyértelmű odaszánásnak a kiválóságra.
1: In our region, and again, I'm a farmer, I live in a rural area.
0: A mi régiónkban is, ugye, tehát én farmer vagyok, tehát vidéken lakom viszonylag.
1: We would have this saying that we would say something is good enough.
0: És van ez a szokásunk, hogy azt mondjuk valamire, hogy ez elég jó.
1: So I preached a sermon that said good enough is not good enough.
0: Tehát én egyszer mondtam egy ilyen tanítást, hogy az elég jó nem elég jó.
1: For when we're dealing with representing God, we have to be excellent.
0: Mert ha Istent képviseljük, akkor kiválónak kell lennünk.
1: To please me, it wouldn't take much excellence, because I'm already part of the family.
0: Ahhoz, hogy engem lenyűgözzetek, hogy kedvembe járjatok, az nem kell sok mindent tennetek, mert már része vagyok a családnak.
1: But I believe that our best glorifies God.
0: De hiszem azt, hogy a legjobb, amit tenni tudunk, az dicsőséget hoz Istennek.
1: Somehow or other, the idea was that in the world, in business, everything is done with excellence, but then in the church, it's okay to have substandard.
0: Valahogy az van, hogy a világban, az üzletben, a gazdaságban az van, tehát az az alapelv, hogy mindent kiválóan kell csinálni, de a gyülekezetben elmegy az átlagos is.
1: So I just say that to challenge the idea that it's good enough for church.
0: Tehát ezt csak azért mondom, hogy érveljek az ellen, az ötlet ellen, hogy azt mondjuk a dolgokra, hogy ez elég jó a gyülekezetben.
1: So, those are the four things, the four areas that affect church growth.
0: Tehát ez az a négy terület, ami hatással van a gyülekezet növekedésre.
1: One short thought that I'll, and then I'll close.
0: Még egy rövid gondolat, és aztán bezárom.
1: All the evangelism classes that I took trained me to seal the deal with the person by getting them to pray with me.
0: Minden evangelizációról szóló óra, amit vettem, amit ben oktattak engem, azt mondták, hogy pecsételjem le a dolgot az emberrel, akivel megosztam az evangéliumot úgy, hogy imádkozom vele a végén.
1: So if I'm selling encyclopedias, I want them to sign on the line and buy it while I'm at the house.
0: Tehát, hogyha enciklopédiákat adok el, akkor szeretném, hogy amíg ott vagyok a háznál, addig írják alá és vegyék meg, és ne később.
1: So I would feel pressure to give them the whole presentation and then end by saying, what would keep you from becoming a Christian now?
0: Tehát ez volt a nyomás bennem, hogy nagyon gyorsan elmondjam nekik az egész prezentációt, és aztán gyorsan mondjam azt, hogy mi az, ami még visszatart téged attól, hogy keresztényé válj most.
1: So we would want to go for the sale. We'd want to close it right there on the spot.
0: Tehát szeretnénk végigmenni az eladással ezen a...
1: They would even tell us, if you let people go and think about it, they'll forget about it, and you'll never have a chance again.
0: És még azt is mondták, hogy ha hagyod, hogy az emberek gondolkodjanak rajta, akkor el fogják felejteni.
1: So, just get them to pray with you. Get them to say the sinner's prayer.
0: Csak legyen az, hogy elmondják a megtérő bűnbánó imát minél gyorsabban.
1: So, but here's the deal.
0: De ez a helyzet az, hogy...
1: I don't like being treated like that myself.
0: Én sem szeretem, hogyha így foglalkoznak velem.
1: If I'm making the most important decision in my life, I don't want to be told you have to make it right now.
0: Hogyha lehető legnagyobb döntést hozom az életbe, akkor nem szeretném, hogy azt mondanák, hogy most kell meghozni.
1: Do you have telephone salespeople in Hungary that offer you an offer, but it's only good now? You can't think about it, you can't talk to your wife, you have to buy it now or never.
0: Vannak ilyen árusok, akik telefonnal hívnak, hogy azt mondják, hogy most kell dönteni erről az ajánlatról, és nem beszélhetsz a feleségeddel, hanem most kell döntened.
1: It's a pushy sales
0: tactic. Ez egy ilyen rámenős marketing taktika.
1: I suppose it works because people feel the pressure.
0: Gondolom működik, mert érzik az emberek a nyomást.
1: But people come to Jesus in steps.
0: De az emberek Jézushoz lépésekben jönnek.
1: And if you push them for an answer, they're probably going to say no just to get you off their back.
0: És hogyha belelököd őket a válaszba, akkor valószínűleg ellöknek, eltávolodnak tőled, csak mert azért, mert érzik ezt a nyomást.
1: So let's say that everybody takes 10 steps before they actually make a decision. They get closer.
0: Tehát tegyük fel, hogy mindenki 10 lépést tesz, amíg el nem jut a döntésig.
1: So I'm satisfied if I can get someone to take one step closer to God.
0: Tehát én megelégszem azzal, ha valaki általam egy lépéssel közelebb kerül Istenhez.
1: If they want to go the whole way to step 10 and say the sinner's prayer, I'm in.
0: Hogyha tényleg mind a 10 lépést meg akarják tenni, és el akarják mondani a megtérő imát, akkor Nagyon jó, annak örülök.
1: But I just want to move them a little bit more to time.
0: De csak szeretném őket egy kicsit közelebb mozgatni.
1: So if all I do is love on them, that's sometimes that's enough.
0: Tehát ha minden amit teszek az az, hogy szeretem őket, ez időnként elég.
1: If all I do is tell them a good story of something good that God did for me and just leave it at that, sometimes that's enough.
0: Ha csak elmondok valami történetet arról, hogy Isten milyen jó dolgot cselekedett velem, akkor néha ez elég.
1: They start thinking if God will do that for them, maybe he would do that for me.
0: És azt fogják gondolni, hogy ha Isten ezt megtette érte, akkor értem is meg fogja tenni.
1: Then we're not pushy, but we're actually just sowing seeds.
0: És ekkor nem rámenősek vagyunk, és nem kényszerítjük őket, hanem magokat vetünk el.
1: I was a farmer.
0: Én farmer voltam.
1: And we planted a lot of seeds.
0: És nagyon sok magot ültettünk el.
1: And then we had to wait while they came up.
0: És aztán várnunk kellett, amíg így fel nem jöttek.
1: You have to trust the power of the seed.
0: Bízni kell a magnak az erejében.
1: And believe that it's been sowed.
0: El kell hinned, hogy el lett ültetve.
1: And if you've sowed something from the kingdom, it has power in it.
0: És hogyha a királyságból vetettél valamit, akkor annak van ereje.
1: So I think sometimes we make it harder than we would have to.
0: De úgy gondolom, hogy néha nehezebbé tesszük, mint ahogy kellene.
1: And we can do many little things to bring someone to Christ over a period of time.
0: És nagyon sok kis dolgot tudunk megtenni azért, hogy valaki Krisztushoz hozzunk egy hosszabb idő leforgása alatt.
1: Is it okay if I stop 2 minutes early?
0: Jó, hogyha 2 perccel hamarabb végzek.
1: Good. So I think we'll stop there. It's time for a break. Yeah.
0: Okay, itt megállunk és szünet.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sans.

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Dávid Sátorra című tanítássorozatának 14. részét hallhatjuk.
3: A jegyzetetekbe lapozzatok a 27. oldalhoz, a második részben.
4: And also to the book of Revelation in your Bible.
3: És a jelenések könyvéhez a Bibliában.
4: Let's go to Revelation chapter 1.
3: A jelenések 1-hez menjünk.
4: And let's just read what the Lord Jesus says.
3: És olvassuk, mit mond az Úr Jézus.
4: Revelation 1.
3: Jelenések 1.
4: And here's the Apostle John seeing the risen Christ in all his glory.
3: János apostol látja feltámadott Krisztust annak az ő teljes dicsőségében.
4: Now in the days of his flesh, John was the disciple that felt comfortable to put his head on the breast of Jesus.
3: Amikor Jézus testben élt, akkor János apostol teljes könnyedséggel tette a fejét Jézus kebelére.
4: But when he sees him in his resurrection glory,
3: de amikor most a feltámadási dicsőségében látja őt,
4: his response is different.
3: Másként reagál rá.
4: Come to verse 17.
3: Nézzétek a 17. versen.
4: And when I saw him, I fell at his feet as dead.
3: Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt.
4: But he laid his right hand on me, saying to me.
3: És rám veti az ő jobb kezét, mondván nékem.
4: Do not be afraid.
3: Ne félj.
4: I am the first and the last.
3: Én vagyok az első és az utolsó.
4: I am he who lives.
3: És az élő.
4: And was dead.
3: Pedig halott valék.
4: But behold.
3: És íme.
4: I am alive forevermore. Amen.
3: Élek örökön örökké. Amen.
4: I am alive forevermore. Amen.
3: Élek örökön örökké. Amen.
4: And I have the keys of Hades and death.
3: És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
4: I have the keys of Hades and death.
3: Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
4: Now come to the book of Hebrews.
3: Or lapozzunk a zsidó levélhez.
4: Chapter 2.
3: Második rész.
4: And we see there the series of accomplishments which we referred to the other day.
3: És látjuk itt egy sor vívmányt látunk itt, amikre valamelyik nap utaltunk.
4: We saw in can I just turn this thing? Turn it off or something like that. That's right. It's just blowing my pages all the time.
3: A ventilátor fújkált a papírjait, az volt a probléma. Tehát zsidó 2.
4: And we have the series of things which Jesus brought us into.
3: Van itt egy sor dolog, amiben Jézus vitt be minket.
4: And we saw at the end of verse 13 that I and the children that the Lord has given him are for signs and wonders and miracles.
3: Itt látjuk a 13. vers végén, én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott, hogy jelek és csodák legyünk.
4: That's quoting Isaiah 8:18.
3: Itt az Ézsaiás 8:18-at idézi.
4: And if you go back to Isaiah 18,
3: és hogyha visszamegyünk az Ézsaiás 8-hoz,
4: you'll find that it's an atmosphere of witchcraft and the working of evil wickedness of that witchcraft that these words are said.
3: Azt olvassuk, hogy ezek a szavak Ézsaiásra egy olyan légkörbe hangzottak el, amikor a varázslás és a gonosz sötét erők varázslásának a közepette volt az ország.
4: And it particularly emphasizes the tendency then to go and venerate the dead. Hello, can you hear me?
3: Különösen hangsúlyozza az ige azt, hogy ebben az időszakban nagy hajlam volt a zsidókban ahhoz, arra, hogy a halottakat tiszteljék.
4: Now this is a great European bondage.
3: Ez egy nagy európai kötelék.
4: It's a great Hispanic bondage.
3: Egy nagy spanyolajkú kötelék.
4: To venerate the dead and give, if you like, glory and honor to the spirit of death.
3: Tisztelni a halottakat, és hogy úgy mondjuk dicsőséget, tisztességet adni az halál szellemének.
4: We need another whole conference to deal with this.
3: Egy egész konferencia kéne ahhoz, hogy elbánjunk ezzel.
4: But the moment you start dealing with sickness and disease, you find yourself into confrontation with the spirit of death.
3: De amikor elkezdetek betegségekkel elbánni, akkor azt fogjátok találni, hogy a halál szellemével kerültök szembe.
4: And I mentioned this the other day.
3: Egyik nap említettem ezt.
4: The disease which a person is suffering from.
3: Hogy a betegség, amiben valaki szenved,
4: and the spirit that's causing that disease,
3: és ez a szellem, amelyik okozza ezt a betegséget,
4: is a means the spirit of death is using to accomplish its purpose.
3: Egy eszköz arra, hogy a halál szelleme ezáltal a saját célját elérje.
4: And if you want to see a healing, you deal with the spirit of death, which is the controlling demon.
3: És hogyha egy gyógyulást akartok látni, akkor el kell bánnatok a halál szellemével, ami a fő szellem ezekben az esetekben.
4: And the particular sickness loses its power once the spirit of death has been confronted and dealt with.
3: És egy konkrét betegség elveszti az erejét, hogyha a halál szellemével szembeszállunk, és azzal elbánunk, és legyőzzük.
4: Now Europe, and particularly Catholic Europe, is full and controlled by this spirit.
3: Európa, különösen a katolikus Európa tele van ezzel a szellemmel, és annak az uralma alatt áll.
4: I feel it very intensely, particularly when I'm in Poland. I thought this spirit of death walks around Poland as if it owns the place.
3: Különösen Lengyelországban érzem ezt, amikor ott vagyok. A halál szelleme úgy járkál egész Lengyelországban, mint ha övé lenne az egész ország.
4: But it's in all European countries.
3: De ez minden európai országban így van.
4: It's in South American countries.
3: A dél-amerikai országokban is.
4: And it's a spirit that has a great deal of control.
3: Ez egy olyan szellem, aminek nagyon nagy uralmi területe van.
4: In the atmosphere of worshiping the dead and of a high intensity of witchcraft activity.
3: Egy ilyen légkörben, amikor nagy volt a halottaknak a tisztelete és a varázslási tevékenység nagyon elharapódzott volt.
4: That's where Jesus says, by the Spirit, through the prophet Isaiah.
3: Itt mondja Jézus a Szentlélek által Ézsaiás prófétán keresztül.
4: You understand this, don't you?
3: Értitek, ugye?
4: We're told in Scripture the Spirit of Christ was speaking through the prophets long before he was incarnate in the person of the Lord Jesus.
3: Azt mondja az ige, hogy Jézusnak a szelleme szólt a prófétákon keresztül sokkal azelőtt már, hogy Jézus testet öltött volna.
4: Jesus explained to his disciples on the Emmaus road that every page of the Old Testament was speaking about him.
3: Jézus elmagyarázta a tanítványoknak az Emmauszi úton, hogy az Ószövetség minden oldala őről szól.
4: So when the Spirit of Christ was looking at this atmosphere of intense, dark, depressing witchcraft and death, he said this.
3: Tehát amikor Krisztus szelleme ránézett erre a helyzetre, ami egy nagyon erőteljes varázslási, sötét, gonosz, halállal teli helyzet volt, akkor azt mondta:
4: I and the children that the Lord has given me, we are for signs and wonders and miracles in the earth.
3: Hol vagyok én és a fiak, akiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izraelben. Tehát mi együtt vagyunk jelek és csodák.
4: So if we're going to move into the healing realm, we're going to have to know how to deal with this spirit.
3: Tehát, hogyha át akarunk menni a gyógyítások világába, akkor tudnunk kell, hogyan bánjunk el ezzel a szellemmel.
4: And Jesus picked this spirit out particularly to render it powerless through the cross.
3: És Jézus különösen ezt a szellemet választotta ki arra, hogy erőtlenné tegye a kereszt által.
4: Do you understand what I'm saying?
3: Értitek, hogy mit mondok?
4: You need to study these things, get the revelation.
3: Tanulmányoznotok kell ezeket a dolgokat, és meg kell értenetek belőle a kinyilatkoztatást. Tehát a 13. vers végén az Ézsaiás 8:18-at idézi a levél írója.
4: In the admirement of the miracles of Jesus triumphing over witchcraft and particularly the spirit of death.
3: Jézus csodáinak a légkörében a varázslás fölött és különösen a halál szelleme fölött aratott győzelmet.
4: So immediately we go on to verse 14.
3: És akkor azonnal a 14. vershez jutunk.
4: Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood.
3: Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók.
4: He himself likewise partook of the same.
3: Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak.
4: That through death.
3: Hogy a halál által.
4: Through what?
3: Mi által?
4: Through death.
3: A halál által.
4: He might do what?
3: Mit tegyen?
4: Through death he might destroy him. A better translation would be he might render completely powerless. That's the idea of the word.
3: Hogy a halál által megsemmisítse azt, jobb fordítás lehetne, hogy teljesen erőtlenné tegye azt, ez a szónak az igazi jelentése itt.
4: So through the death of Jesus,
3: tehát Jézus halála által,
4: the spirit of death was not annihilated, but it was rendered powerless. That's what the Greek literally says.
3: Nem megsemmisült a halálnak a szelleme, hanem teljesen erőtlenné vált. Ezt mondja itt ez a görög szó.
4: rendered completely powerless.
3: Teljesen erőtlen lett.
4: If you want to get a picture of this,
3: hogyha el akarjátok ezt képzelni, hogy mit jelent,
4: a powerful electric motor driving some machinery.
3: Képzeljétek el egy erős villanymotort, ami valamilyen gépet hajt.
4: And it's connected by a belt from the motor driving the machinery.
3: És a motor össze van kapcsolva a géppel egy ilyen ékszíjjal, és így hajtja.
4: Imagine someone comes along with a big pair of scissors. What's the word?
3: Képzeljétek el, hogy valaki oda jön egy ilyen nagy vezetékvágóval.
4: And it's this big belt going around driving all this machinery.
3: És ott van ez a nagy ékszíj, ami hajtja ezeket a gépeket a motor által.
4: And he just goes.
3: És az illető egyszerűen elvágja.
4: Cuts the belt.
3: Az ékszíja.
4: Now the motor's still running helplessly.
3: A motor továbbra is forog, de tehetetlen.
4: But he's having no more effect upon his machinery. Everything comes to a stop.
3: Mert a gépre már nem tud hatni, és minden megáll.
4: Now that's the idea behind this Greek word.
3: Ez a gondolat emögött, a görög szó mögött.
4: By his death.
3: Jézus a halála által.
4: Jesus rendered useless and powerless.
3: Haszontalanná és erőtlenné tette.
4: He rendered him powerless.
3: Erőtlené tette ezt a szellemet.
4: He destroyed him, rendered powerless him that has the power of death, that is the devil.
3: Elpusztította, erőtlenné tette azt, akinek hatalma van a halál öntudnélik az ördögöt.
4: Those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
3: És megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.
4: Now it's absolutely essential that you are freed from the fear of death.
3: Teljesen szükséges az, hogy megszabaduljatok a halálfélelemtől.
4: Because until you're freed from the fear of death, the spirit of death can still manipulate you.
3: Mert amíg nem szabadultok meg a halálfélelemtől, addig a halál szelleme tud titeket manipulálni.
4: And you see, then Jesus took from the devil the keys of death and Hades and said, thank you very much, they're mine now.
3: És akkor Jézus elvette az ördögtől a pokol és a halál kulcsait, és azt mondta, köszönöm szépen, most már ezek az enyéim.
4: And the spirit of death has no power to decree your moment of death.
3: És a halál szellemének nincsen hatalma arra, hogy meghatározza a te halálod pillanatát.
4: Now what he will try and do is to persuade you to affect to receive a death that is not being given to you at this time.
3: Megpróbálva az ördög meggyőzni arról, hogy fogadd el a halált egy olyan időpontban, amikor még nem kellene.
4: It's very hard sometimes to walk the balance between God's sovereignty and human responsibility.
3: Néha nagyon nehéz meghúzni a határvonalat Isten szuverenitása és az ember szabad akarata vagy döntése között.
4: Supposing I was to go somewhere in, well, maybe Vienna. I'm not sure we have the buildings here.
3: Tegyük fel, hogy elmennék Bécsbe egy ilyen épületre. Nem tudom, Bécsbe vannak-e ilyen épületek, vagy Bécsbe mennék el, nem tudom, Grazba van-e. Mondjuk van egy ilyen 30-40 emeletes épület.
4: If I open the window and jump out.
3: És kinyitnám a felső emeleten az ablakot és kiugranék.
4: And I say, God's promised me to live until I'm 85.
3: És akkor azt mondanám közben, hogy Isten megígérte nekem, hogy életben maradok 85 éves koromig.
4: What's going to happen to me?
3: Tehát mi fog velem történni, ha kiugrom?
4: Do you think angels will catch me?
3: Gondoljátok, az angyalok majd elkapnak engem?
4: Say, you can't die till you're 85 because it's God's sovereign will.
3: És azt mondják, hogy hát még nem halsz meg, mert Isten szuverén akarata az, hogy 85 éves korodig
4: élj. If I take the initiative to destroy myself, God lets me do it, and I cannot explain to you or to myself how that equates with the sovereignty of God.
3: Tehát, hogyha én önmagam kezdeményezést vállalok abban, hogy saját magamat elpusztítsam, akkor Isten ezt engedi. És nem tudom, hogyan békíthető ez ki Isten szuverén akaratával, de ez az helyzet.
4: So, as a Christian,
3: tehát, mint keresztény,
4: you can accept a premature death if you allow the spirit of death to lie to you.
3: Elfogadhatsz egy idő előtti halált, hogyha engeded, hogy a halál szelleme hazudjon neked.
4: And I've had that experience with people.
3: Emberekkel, különböző emberekkel megtapasztaltam ezt.
4: And I cannot equate it fully with God's sovereignty. It's too big for me.
3: Nem tudom ezt teljesen összehangolni Isten szuverén akaratával, túl nagy számomra ez a probléma ahhoz, hogy megértsem.
4: I know absolutely they chose to die rather than live because they weren't prepared to fight the spirit of death.
3: Csak azt tudom elmondani nektek, hogy ezek az emberek inkább készek voltak meghalni, mint élni, mert nem akartak szembenézni a halál szellemével való harccal.
4: I'm not afraid of death.
3: Én nem félek a haláltól.
4: I know that.
3: Én tudom
4: I know
3: ezt.
4: That. Jesus knows that.
3: Jézus is tudja.
4: The devil knows that.
3: És az ördög is tudja.
4: I remember this wonderful Romanian pastor some years ago now.
3: Emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt egy olyan csodálatos román pásztor.
4: As the communists took over Romania.
3: Amikor a kommunisták átvették az uralmat Romániában.
4: They took him into custody.
3: Ő elvitték őket házi őrizetbe.
4: He had one of the larger churches.
3: Vagy ezt az embert, az a nagy gyülekezete volt neki.
4: You can stay in your position, but you will have to now do what we say.
3: Azt mondták a hatalmon lévők neki, hogy nézd, megtarthatod a gyülekezetedet, ha azt teszed, amit mondunk.
4: You must preach what we tell you to preach, and we want you to keep us informed of anybody in the church that's not loyal and devoted to communism.
3: Azt kell prédikálnod, amit mi megengedünk neked, és mindig informálnod kell minket arról, hogy melyik gyülekezeti tagod nem hűséges a kommunizmushoz.
4: He said, I can't do that. I have to be faithful to Jesus.
3: Azt mondta a pásztor, ezt nem tehetem meg, hűnek kell lennem Jézushoz.
4: He said, look, you don't understand. We can kill you, and we will if you don't do what we tell you to do.
3: Azt mondták neki, hogy nézd, te nem értesz minket, megölhetünk téged, és meg is fogjuk tenni, ha nem teszed azt, amit mondunk.
4: He said, listen to me, Satan, because you're speaking to me like Satan.
3: Azt mondta ez az ember erre, hogy figyelj rám, Sátán, mert hogy ők úgy beszélnek velem, mintha az ördög lennének.
4: Your ultimate weapon is to kill.
3: Azt mondja, az önök végső fegyvere az, hogy megölnek engem.
4: My ultimate weapon is to die in faith.
3: És az én utolsó fegyverem az, hogy hitben halok meg.
4: And if you use your weapon against me,
3: és hogyha önök használják a fegyverüket ellenem,
4: you will force me to use my weapon against you.
3: Akkor ezzel arra kényszerítenek, hogy én is használjam a fegyveremet önök ellen.
4: My weapon is a million times more powerful.
3: És az én fegyverem ezer milliószor erősebb, mint az önöké.
4: And they let him go. They could not deal with this man.
3: És akkor elengedték, nem tudtak ezzel az emberrel elbánni.
4: Who was not afraid of death?
3: Aki nem félt a haláltól.
4: I'm sorry, I do find this so difficult.
3: Elnézést, de ezt elég nehéznek találom.
4: Okay, I've got notes on this and we could read them.
3: Erről jegyzeteim vannak, majd elolvashatjátok.
4: And I've got notes on the difference between death and Hades. I've thought about this. I've prayed a lot about this.
3: Vannak jegyzeteim a különbségről is a Hades és a halál között, és gondolkodtam erről, imádkoztam emiatt sokat. Úgy érzem, nagyon fontos ezeket a dolgokat megérteni.
4: And come to the right place of authority and victory in these things.
3: És eljutni ezekben a dolgokban a győzelem és a megfelelő hatalom helyére.
4: I'm quite convinced that in Europe people will lay their lives down to see the kingdom come.
3: Egészen meg vagyok győződve arról, hogy Európában embereknek le kell majd az életüket tenni azért, hogy lássák Isten királyságának az elérkezését.
4: I'm quite convinced this will happen in the United States of America.
3: És eléggé meg vagyok győződve arról, hogy ez meg fog történni az Egyesült Államokban is.
4: And as far as I'm concerned, it's a price well worth paying.
3: És ez, ami engem illet, ez egy olyan ára, amit érdemes megfizetni.
4: But one thing I'm determined is that the spirit of death will not take my life from me.
3: De egy dologról meg vagyok győződve, nem a halál szelleme fogja elvenni az életemet.
4: Because he doesn't have the keys.
3: Mert nem nála vannak a kulcsok.
4: Jesus has the keys of death.
3: Jézusnál van a halál kulcsa.
4: And of Hades.
3: És a Hades kulcsa.
4: What is Hades?
3: Mi a Hades?
4: It's not the same as hell.
3: Nem a pokollal azonos.
4: And I could get into a whole lot of trying to teach you. Do you understand this?
3: És egy elég hosszú tanításba belemehetnék, hogy ezt megértsétek.
4: It's an intermediate state between human life and eternal death.
3: A Hades egy közbenső állomás az emberi élet és az örök halál között.
4: Your body has all the manifestation of physical death.
3: A testetekben megvan a fizikai halál minden megnyilvánulása.
4: But you've not yet entered into the non-returnable zone of death.
3: De még nem léptetek bele a halálnak abba a terébe, ahonnan nincs visszatérés.
4: Now there's all kinds of perverted teaching, particularly in the Catholic Church, about purgatory.
3: Vannak mindenféle torz tanítások, különösen a katolikus egyházban a purgatóriumról, tisztító tűzről.
4: And I'm processing all these. I'm not the Catholic teaching. I'm processing the whole concept of Hades because I want to understand what is the key of Hades.
3: És én kutatom a Hades fogalmának a mélységeit, mert meg akarom érteni, hogy mik a Hades kulcsai.
4: And when we understand that key, we're going to see many, many more people raised from the dead.
3: És amikor meg fogjuk érteni ezeket a kulcsokat, sokkal több embernek a feltámadását fogjuk látni.
4: I've been involved and I know a number of people that have been raised from the dead.
3: Számos embert ismerek, aki feltámadt a halálból, és részt is vettem ilyen dolgokban.
4: And what I found interesting was this, that it was always within 3 days.
3: De azt találtam érdekesnek, hogy ez mindig a halál beálltától számított 3 napon belül
4: Jesus
3: történt meg.
4: Didn't just say, I'm going to die. He said, and by the way, I'm going to be raised on the 3rd day.
3: Jézus nem csak azt mondta magáról, hogy meg fog halni, hanem azt is, hogy a 3. napon fel fog támadni.
4: And there's something powerful here that I'm still trying to comprehend.
3: És van ebben valami erőteljes dolog, amit még mindig próbálok felfogni.
4: I'm totally convinced that Jesus was actually crucified on Wednesday and rose on the Sunday. It wasn't Good Friday at all.
3: Tulajdonképpen meg vagyok győződve arról, hogy Jézus igazából a nagy héten szerdán halt meg, és vasárnap támadt fel, tehát egyáltalán nem pénteken halt meg.
4: And I believe it's important to understand that.
3: És szerintem ez fontos megérteni.
4: Because it says he was in just as Jonah was in the belly of the whale 3 days and 3 nights, so was the Son of Man be in the earth.
3: Mert azt olvassuk róla, hogy ahogy Jónás is a cethal gyomrában volt 3 nap és 3 éjjel, ugyanígy lesz az ember fia is.
4: So the Jewish day began at 6 p.m. as the sun was going down. So it starts with the night and then has the data.
3: A zsidó nap az naplementekor kezdődött, tehát a zsidó nap az éjjel kezdődött, és utána jött a nappal.
4: So Thursday began at 6 p.m. on Wednesday night. Does that make sense?
3: Tehát a csütörtök a szerda este 6-kor kezdődött. Ezt értitek, ugye?
4: Not Axane, Zexane. Axane, oh, okay, 1800, okay. Okay, that's fine. 1800, you're correct. Okay, that's fine.
3: Yeah.
4: I thought you said 8 o'clock.
3: Most vitatkoztak azon, hogy németül este 6-ot mondott-e, vagy mit mondott. De jót mondott.
4: So 6 p.m., 1800 hours.
3: Tehát este 6-kor.
4: Then Friday begins Thursday night at 1800.
3: A péntek az pedig csütörtök este 6-kor kezdődik.
4: Sunday begins at 1800 on Saturday night. Is
3: that what you're saying? A vasárnap szombat este 6-kor kezdődik, értitek, ugye?
4: Now, Thursday was another special Sabbath, just a special Sabbath at the time of the Feast of Passover.
3: A csütörtök is egy különleges sabbat volt ezen a héten. Ez egy ilyen húsvétre felkészülő sabbat volt.
4: Jesus was crucified sometime and died on the Wednesday evening, just before the end of Wednesday, before the Thursday Sabbath began.
3: Tehát, hogyha ezt kiszámoljuk, akkor Jézusnak szerdán kellett meghalnia, még este 6 előtt, mielőtt elkezdődött volna ez a csütörtöki sabbat.
4: He was in the tomb all of Thursday.
3: Ő a sírban volt egész csütörtökön.
4: All of Thursday.
3: Egész csütörtökön, egész pénteken.
4: All of Saturday.
3: És egész szombaton.
4: And then when the Sabbath began, when the day after the Sabbath began on Sunday, he was raised from the dead.
3: És aztán, amikor a sabbat utáni nap elkezdődött vasárnap, akkor támadt fel.
4: Now I'm convinced these are the true facts, and when we celebrate his death on Friday, we're missing him.
3: Én meg vagyok győződve arról, hogy ezek a tények, és amikor pénteken ünnepeljük Jézus halálát, akkor ezzel tévedünk.
4: I'm not bothered about this. I'm just telling you that.
3: Ez nem nagyon zavar engem, csak úgy mondom nektek, hogy így van.
4: Because Emperor Constantine adopted a Roman pagan festival and made it fit into the Christian calendar.
3: Mert Konstantinus császár egy pogány ünnepet ültetett át a keresztény naptárba, amikor a nagypénteket avatta ilyen ünneppé.
4: It was a celebration of fertility, and that's why we chase Easter eggs around. Actually, it's a pagan festival.
3: És ez az ünnep, ez egy ilyen termékenységi ünnep volt, és utána jött ez a húsvét, tehát egy pogány ünnepet ünneplünk tulajdonképpen ilyenkor.
4: It was concluded by immoral sexual intercourse, which we certainly don't want to be part of.
3: És a pogány ünnepet, ami ezzel egybeesett, ezt ilyen erkölcstelen szexuális tevékenységgel fejezték be, amit kétségtelenül nem akarunk utánozni. Tehát itt az érdekes dolog.
4: The only person in scripture,
3: az igében az egyetlen ember,
4: and in all the records that I've been able to trace concerning people being raised from the dead,
3: és minden feljegyzés alapján, amit én követni tudtam az emberek feltámadásáról, szintén ő az egyetlen,
4: and all my own personal experience of this,
3: és saját személyes tapasztalataim ezen a területen szintén ezt mutatják,
4: they're always raised from the dead before the end of the 3rd day.
3: Hogy az emberek mindig a halálok utáni 3. nap vége előtt támadtak fel.
4: Except for Lazarus.
3: Kivéve Lázárt.
4: And except for Jesus.
3: És Jézust.
4: Now what's this telling us?
3: Mit tanulhatunk meg ebből?
4: You see, there's a certain demonic control of Hades.
3: Van egy bizonyos démoni uralom a Hades fölött.
4: And when the widow's son was raised from the dead.
3: És amikor Naini özvegy fia feltámadt a halálból.
4: When Jairus's when Jairus's daughter was raised from the dead.
3: Amikor Jairus lánya feltámadt a halálból.
4: They all well within the three days.
3: Mindez jóval a három nap letelte előtt történt.
4: This didn't please the spirit of death and Hades, but it didn't frighten him half as much as what was coming.
3: A halál és Hades szelleme egyáltalán nem örült neki, de fele annyira se bosszantották ezek a dolgok, mint ami még utána következett.
4: Because the final thing Jesus did.
3: Mert az utolsó dolog, amit Jézus tett,
4: was to show the powerlessness of the spirit of death, even to have power over death.
3: Az az volt, hogy kimutatta a halál szellemének az erőtlenségét olyannyira, hogy annak még a halál fölött se volt ereje.
4: I hope this is making sense to you, but think about it. Let your spirit be educated.
3: Remélem, hogy értitek ezt, de gondolkodjatok ezen, a szellemetek tanuljon ebből.
4: To lose the power of Hades was bad.
3: Nagyon rossz volt, hogy a Hades fölötti uralmat elvesztette a halál szelleme.
4: But to lose the power of death was devastating.
3: De a halál fölötti uralom elvesztése az már pusztító hatással volt.
4: So that's why Jesus deliberately let Lazarus stay in the tomb until the fourth day, because it passed the criteria between Hades and death. Can you hear what I'm saying?
3: Jézus ezért hagyta szándékosan a sírban Lázárt a negyedik napig, mert ilyen módon ő már átment a halál és a Hades közötti küszöbön, már hogy Lázár. Értitek ezt?
4: Now a significant number had come back from Hades, but no one had ever come back from death before.
3: A Hadesből nagyon sokan visszajöttek már korábban is, de a halálból soha.
4: And Jesus chose this way of raising Lazarus for two reasons.
3: És Jézus két okból döntött úgy, hogy így támasztja fel Lázárt.
4: To show his complete authority not only over Hades but also over death.
3: Először is be akarta bizonyítani, hogy neki tökéletes hatalma van nem csak a Hades fölött, hanem a halál fölött is.
4: And secondly, to deliberately provoke the spirit of death to attack him.
3: Másodszor pedig szándékosan kihívást akart intézni a halál szelleméhez, hogy ezt támadja őt meg.
4: And by that attack he was going to destroy him. Right?
3: És ezzel a támadással, ennek az eredményével fogja elpusztítani őt. Azt mondta a halál szellemének, játszani akarsz? Harcolni akarsz? Na jó, finoman üss meg. Na jó, most akkor megölhetlek téged, hogyha megfosztál. De azért nem fogom bemutatni az egész cselekményt, ténylegesen.
4: So he left Lazarus in the tomb till he was absolutely dead and stinking rotten.
3: Tehát ott hagyta Jézus Lázárt a sírban, amíg teljesen halott és bűzölgő és rothadó nem volt.
4: And then he comes and raises him from the dead.
3: És utána eljött és feltámasztotta a halálból.
4: And the spirit of death said, we've got to stop this or we'll lose completely our control over the people, which is the control of death.
3: És azt mondták a halál szellemei erre, hogy el kell pusztítanunk ezt az embert, különben teljesen el fogjuk veszteni a hatalmunkat az emberek fölött, amit a halál erejével gyakorlunk fölöttük.
4: Jesus deliberately precipitated his own death right on the perfect timing of God.
3: Jézus szándékosan Isten időzítése szerint a saját halálát elő akarta idézni, kiváltotta a saját halálát.
4: It was a provocative act.
3: Ez egy provokáció volt, amit ő csinált.
4: To make the spirit of death attack him so he could destroy him.
3: Hogy megtámadja őt a halál szelleme, és ezáltal ő erőtlenné tehesse azt.
4: So he himself was in the tomb until just the end of the third day.
3: Tehát Jézus maga is pont a harmadik nap végéig maradt a sírban.
4: In his death he took upon himself all the sins of Adam's race.
3: A halálában magára vette Ádám fajának minden bűnét.
4: He was a million times, millions and millions of times more laden with sin than any other man in his death.
3: Ő több milliószor terheltebb volt bűnnel, mint bármely más emberi lény a halála idején.
4: But it wasn't his sin, it was everybody else's sin.
3: De nem a saját bűnei voltak ezek, hanem mindenki másnak a bűnei.
4: But he had received it as his own.
3: De ő elfogadta ezeket, mint a sajátját.
4: It was now part of his body.
3: Már az ő testének a részei voltak ezek a bűnök.
4: And part of his soul.
3: És az ő lelkének a részei.
4: And so death now had a total powerful legal claim over him.
3: Így a halál már teljesen jogosan követelhette Jézust a sajátjának.
4: It says in 1 Corinthians 15.
3: Azt olvassuk az 1 Korintus 15-ben.
4: That the sting of death is sin.
3: Hogy a bűn a halál fullánkja.
4: You see, if there was anyone that should never have been raised from the dead, it was Jesus.
3: Tehát ugye volt valaha valaki, akinek nem kellett volna föltámadni a halálból, akkor az Jézus volt.
4: Death had more claim over him millions of times than any other man.
3: A halálnak több milliószor több joga volt hozzá, mint bármely más emberi lényhez.
4: When he went down into hell, it was the deepest parts of hell because he died more deeply, millions of times more than any other man.
3: Amikor Jézus lement a pokolba, akkor a pokol legmélyére ment le, mert ő milliószor mélyebben halt meg, mint bár.
4: He was a million times, millions and millions of times more laden with sin than any other man in his death.
3: Ő több milliószor terheltebb volt bűnnel, mint bármely más emberi lény a halála idején.
4: But it wasn't his sin, it was everybody else's sin.
3: De nem a saját bűnei voltak ezek, hanem mindenki másnak a bűnei.
4: But he had received it as his own.
3: De ő elfogadta ezeket, mint a sajátját.
4: It was now part of his body.
3: Már az ő testének a részei voltak ezek a bűnök.
4: Part of his soul.
3: És az ő lelkének a részei.
4: And so death now had a total powerful legal claim over him.
3: Így a halál már teljesen jogosan követelhette Jézust a sajátjának.
4: It says in 1 Corinthians 15.
3: Azt olvassuk az 1 Korintus 15-ben.
4: That the sting of death is sin.
3: Hogy a bűn a halál fullánkja.
4: You see, if there was anyone that should never have been raised from the dead, it was Jesus.
3: Tehát ugye volt valaha valaki, akinek nem kellett volna föltámadni a haján halálból, akkor az Jézus volt.
4: Death had more claim over him millions of times than any other man.
3: A halálnak több milliószor több joga volt hozzá, mint bármely más emberi lényhez.
4: When he went down into hell, it was the deepest parts of hell because he died more deeply, millions of times more than any other man.
3: Amikor Jézus lement a pokolba, akkor a pokol legmélyére ment le, mert ő

0: It says in 1 Corinthians 15,
1: azt olvassuk az 1 Korintus 15-ben,
0: that the sting of death is sin.
1: Hogy a bűn a halál fullánkja.
0: You see, if there was anyone that should never have been raised from the dead, it was Jesus.
1: Tehát ugye volt valaha valaki, akinek nem kellett volna föltámadni a halálból, akkor az Jézus volt.
0: Death had more claim over him millions of times than any other man.
1: A halálnak több milliószor több joga volt hozzá, mint bármely más emberi lényhez.
0: When he went down into hell, it was the deepest parts of hell because he died more deeply, millions of times more than any other man.
1: Amikor Jézus lement a pokolba, akkor a pokol legmélyére ment le, mert ő milliószor mélyebben halt meg, mint bárki más.
0: In the Garden of Gethsemane, before he was crucified,
1: a Getsemani kertjében, mielőtt keresztre feszítették volna,
0: he fought the most amazing battle of faith.
1: Jézus a legmegdöbbentőbb, elképesztőbb hitharcot vívta meg.
0: It speaks of this in Hebrews chapter 5 and verse 7.
1: A Zsidó 5:7-ben olvashatunk erről.
0: It says he cried with strong crying and tears.
1: Azt mondta, hogy erős könyörgésekkel, kiáltásokkal és könnyekkel könyörgött.
0: That he might be saved from death.
1: Hogy megszabadítsa őt Isten a halálból.
0: He was heard. That's what he says.
1: És meghallgattatott, ezt írja
0: itt.
1: Mert félte Istent.
0: And I puzzled over this scripture for years.
1: Valószínűleg évekig olvastam ezt az igét.
0: But in the Greek manuscript there's a little preposition.
1: De a görög kéziratban van egy kis előjáró szó ebben az igében.
0: It's just two letters.
1: Csak két betű.
0: Ek.
1: Ek.
0: Which completely explains everything.
1: Ami teljesen megmagyaráz mindent.
0: This is one of these prepositions that have movement.
1: Ez egy olyan előjáró szó, ami mozgást jelent.
0: And this has the idea of being inside something.
1: Tehát azt rejti magában, hogy belül lenni valamiben.
0: And then coming up out from within what you were inside.
1: És utána fölfelé irányba kijövünk abból, amiben benne voltunk addig.
0: So he wasn't praying not to die.
1: Tehát Jézus nem azért imádkozott, hogy ne halljon meg.
0: He knew that was necessary.
1: Tudta, hogy ez szükséges.
0: But he was praying that death would not hold him.
1: Hanem azért imádkozott, hogy a halál ne tarthassa meg őt.
0: That he would come up out from within death, and he was heard.
1: Hogy fölfelé kijöhessen a halálból belülről, és meghallgattatott.
0: So before he went to the cross, he already had his resurrection.
1: Tehát mielőtt a keresztre ment volna, már megkapta a feltámadását.
0: It was a done deal in the spirit realm.
1: A szellemi szinten ez egy elvégzett dolog volt már.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And it was by the glory of the Father.
1: És az Atya dicsősége.
0: Now that's why people went everywhere preaching the resurrection of the Lord Jesus.
1: Tette ezt. Ezért volt az, hogy bárhol, ahol prédikálják Jézus feltámadását.
0: They didn't go preaching the raising of Lazarus from the dead.
1: Jézusét prédikálják, de az, hogy Lázár feltámadt a halálból, azt nem prédikálják.
0: In all the New Testament, the raising of Lazarus is never mentioned again.
1: Az egész Új Szövetségben Lázár feltámadása soha többé nem kerül említésre.
0: Because the Lazarus that rose was the same as the Lazarus that died.
1: Mert ez a Lázár, aki feltámadt, ugyanaz a Lázár volt, aki meghalt.
0: Now I don't want to insult Lazarus because one day I'm going to have to apologize to him in heaven.
1: Nem akarom sértegetni Lázárt, mert egy napon a mennyben majd bocsánatot kell kérnem tőle.
0: So, this is purely imaginary.
1: Tehát ez csak egy elképzelés.
0: So let's imagine Lazarus had a bit of a bad temper.
1: De képzeljük el, hogy mondjuk Lázár egy kicsit lobbanékony természetű volt.
0: Let's assume he also chewed tobacco.
1: És mondjuk ez olyasmi, mint amikor valaki dohányt rág.
0: Natural, ordinary things.
1: És volt néhány más természetes közönséges hibája.
0: All that Lazarus was in his life, he died in the tomb.
1: Mindaz a Lázár meghalt és sírba került, aki ő Lázár volt, míg élt.
0: And the Lazarus that came to life was the same as the Lazarus that died.
1: És az a Lázár, aki feltámadt, ugyanaz a Lázár volt, aki meghalt.
0: Still had a bad temper.
1: Még mindig lobbanékony volt.
0: Still chewed tobacco. It was the same Lazarus that died.
1: És még mindig rágta a dohányt, tehát ugyanaz a Lázár támadt fel, aki meghalt.
0: Totally different.
1: De Jézus esetében teljesen más történt.
0: Jesus didn't just have one bad temper, he had millions of them.
1: Jézuson nem csak egy lobbanékonyság volt, hanem több millió.
0: Millions of lustful, impure, sexually perverted minds.
1: És több millió perverz, eltorzult, szexuálisan erkölcstelen elme.
0: Imagine he took all that filth upon himself.
1: Tudom képzelni, hogy hogy vette magára ezt a sok koszt.
0: You've got to comprehend these things.
1: Hát fel kell fognunk ezeket a dolgokat.
0: Thank you.
1: Köszönöm.
0: I've got 5 minutes to go. I'm just getting started.
1: Még 5 percet beszélhetek, hát most kezdtem el.
0: But can you hear what I'm saying here?
1: De

0: Látok, hogy mit mondok itt.
1: I don't know whether to tell the story or not. I'm not sure I've got time.
0: Nem tudom, hogy elmondjam ezt a történetet.
1: Everything foul and filthy and obscene that Adam's race has ever done from the beginning to the end of time, it was literally put upon Jesus.
0: Nem tudom, van-e időm rá, de minden szennyes, piszkos, kévágyó, obszén elme, gondolat és viselkedés, ami Ádám fajának a kezdetétől a legvégéig történt és történni fog, rajta volt Jézuson.
1: Carts they used to spray the fields around here.
0: Képzeljük el, emlékeztek, voltak ezek a trágyás szekerek, amiken segítségével a trágyát szétszórták a földekre korábban.
1: Feuerung would feel if I took her and immersed her in a bath of that filthy manure.
0: Képzeljétek el, hogy hogy érezné magát a tolmácsnőm, hogy a fognám és belemártanám nyakig egy ilyen trágya halomban.
1: Now, that's a minuscule part of what Jesus experienced.
0: És ez csak egy apró, kicsinyes hasonlat lenne ahhoz képest, amit Jézus átélt.
1: I once spent all night ministering to a man that came to a conference in England.
0: Egyszer egy egész estét eltöltöttem egy emberrel, aki eljött egy konferenciánkra Angliában, és szolgáltam ennek az embernek.
1: Perverted sexual person I've ever met in my life.
0: Ez a legperverzebb szexuális életű ember volt, akivel az életemben valaha találkoztam.
1: Like the madman of scripture, he came to this conference and cried out to be saved.
0: Mint a gadarai démonizált, oda jött Jézushoz és kiáltott azért, hogy megszabadulhasson.
1: So we took him into this tent and my job with another man was to see this guy set free from all his demons.
0: Tehát félrevezettük egy sátorba, és egy másik testvérrel együtt az volt a dolgunk, hogy minden démontól megszabadítsuk ezt az embert.
1: He'd had many sexual affairs with women.
0: Sok-sok szexuális kapcsolata volt nőkkel.
1: He'd had many homosexual affairs with men.
0: Sok homoszexuális ügye is volt.
1: He was now having sexual intercourse with various animals.
0: És az utolsó időkben már különböző állatokkal is volt szexuális kapcsolata.
1: He was filthy with the most revolting demons that you don't even want to imagine what they are.
0: A legvérlázítóbb, legszennyesebb démonok voltak benne, és akarja képzelni az ember, hogy milyenek voltak ezek.
1: These demons began to manifest.
0: És ahogy szolgáltunk ennek az embernek, és ezek a démonok elkezdtek megnyilvánulni.
1: It was like the filthiness of them sort of came on me, and I honestly felt what it was like to be homosexual, to be sexually perverted. I felt the filthiness of this stuff.
0: Olyan volt, mintha mindezeknek a piszka egyszerűen rám ragadt volna, és szó szerint, mintha éreztem volna, hogy milyen szennyes dolog homoszexuálisnak meg perverznek lenni.
1: Finally, all these demons came out.
0: Végül mindezek a démonok kijöttek belőle.
1: And he was gloriously delivered and gloriously saved and became actually a mighty man of God.
0: És ő dicsőségesen üdvösséget nyert és megszabadult, és Istennek egy hatalmas szolgája lett belőle tulajdonképpen.
1: When I finished with this, I went to the shower.
0: És amikor befejeztük ezt az egészet, bementem a zuhanyozóba.
1: I tried to wash this dirt off me.
0: Megpróbáltam lemosni magamról ezt a szennyet.
1: And I thought, what it must have been like for Jesus.
0: És arra gondoltam, milyen lehetett Jézusnak.
1: That was one man.
0: But ez csak egy ember volt.
1: And I'm not pure like Jesus.
0: És én nem vagyok annyira tiszta, mint Jézus.
1: But the filthiness that was upon him so dirtied me that I wanted to scream, and I understood why he said, "Oh Father, if possible, let this cup pass from me."
0: De az a szenny, ami rajta volt, és amit megéreztem, ettől szinte ordíthatnékom támat, hogy azt mondjam, hogy Atyám, szabadíts meg engem ettől az órától.
1: It wasn't the pain of Calvary, it was the filth of Calvary that revolted him.
0: Tehát nem a Golgota a fájdalma, hanem a Golgota szennye volt, ami Jézust annyira visszataszította.
1: I don't know where we are on the tape.
0: Nem tudom, hogy a kazetta hol tart,
1: okay. Then tell me.
0: Mondjátok meg nekem.
1: The process by which Jesus destroyed the death.
0: Tehát ez volt az a folyamat, ami által Jézus erőtlenítette az ördögöt, a halált.
1: And I want you to see.
0: És szeretném, ha látnátok,
1: that unlike Lazarus,
0: hogy Lázártól eltérően,
1: who was raised to life the same man that died,
0: aki ugyanaz az ember volt, amikor feltámadt, mint amikor meghalt.
1: The Jesus that was raised from the dead was not the same man that died.
0: Az a Jézus, aki feltámadt a halálból, nem ugyanaz az ember volt, aki meghalt.
1: We need to keep our vocabulary very clear here.
0: Szeretném, hogyha nagyon világosan fejeznénk ki magunkat itt.
1: Jesus was never called the second Adam, he was called the last Adam.
0: Jézus nem a második Ádám volt, hanem az utolsó Ádám, így hívja őt az ige.
1: He gathered up the totality of Adam's sin, took it down into death and hell, and that sin-laden last Adam never rose from the dead.
0: Összeszedte Ádám fajának minden bűnét, és ez a bűnökkel terhelt piszkos ádámi ember meghalt, lement a pokolba, és ott is maradt, és soha nem támadt fel. Mert Jézus a kereszten valami mást is csinált.
1: As well as being the Lamb of God taking the sin of the world.
0: Egyrészt Isten báránya volt, aki elvette a világ bűneit.
1: He became like a pregnant mother giving birth to something.
0: Másrészt olyan volt, mint egy terhes nő, aki életet ad valaminek.
1: Now you see that in various scriptures. It's so plain if you read the Bible.
0: Különböző igékben látható, ez teljesen jól kiderül a Bibliából.
1: In John 16.
0: Azt olvassuk a János 16-ban.
1: When a mother is in pain giving birth to something, there's sorrow.
0: Hogy amikor egy nő szül, akkor bánata van, mert fájdalma van a szülés miatt.
1: But sorrow is turned to joy because, and this is what it literally says in the Greek, because a full-grown man-child is born into the world.
0: De a bánata örömre fordul, mert egy teljesen felnőtt férfi születik meg a világra ennek eredményeképpen. Ez van az eredeti görög szövegben.
1: And when that soldier thrust the spear into Jesus' side.
0: És amikor a katona bedöfte a dárdáját Jézus oldalába,
1: and blood and water gushed out.
0: És vér és víz folyt ki belőle.
1: He was the unwitting surgeon opening up the very womb of God to give birth to something new.
0: Ezzel a katona egy sebész volt, noha nem is tudott erről, és ő volt az, aki Istennek mint egy a méhét megnyitotta, hogy valami megszülessen. Vér és víz folyt ki az oldalából Jézusnak, ez a szülési folyamat eleje.
1: And they carried the dead body of Jesus into the tomb.
0: És utána Jézusnak a holttestét bevitték a sírba.
1: And something was going on in the spirit realm that I don't fully understand.
0: És akkor a szellemvilágban történt valami, amit nem értek még egészen.
1: There was an intense labor going on.
0: De volt egy nagyon erőteljes vajudás.
1: And he was like a mother in travail in the spirit.
0: És szellemben olyan volt Jézus, mint egy szülőnő.
1: Giving birth to something new.
0: Aki megszült valami új dolgot.
1: And on the third day.
0: És a harmadik napon.
1: This glorious new man came forth from the tomb, gloriously born.
0: Ez a dicsőséges új ember előjött a sírból, aki dicsőséges módon megszületett.
1: And born from that bleeding wound inside.
0: Meg született ebből a vérző sebből, ami belül volt Jézusban.
1: And if you can understand it, Jesus was the first fruit of his own womb. His womb was that ripped open side, and just as Adam gave birth to Eve, so Jesus gave forth to his bride in the same way.
0: És hogyha így akarjátok ezt érteni, akkor Jézus volt a saját méhének az első gyümölcse, az ő megnyitott oldala volt tulajdonképpen a méh, ahogy Ádám is életet adott Évának. Jézus egy egészen új fajnak adott életet. Amikor a feltámadás reggelén Péter és János berohant a sírba.
1: They found the grave clothes totally undisturbed, just as if the body had vaporized, it just disappeared.
0: Teljesen sértetlenül találták a temetkezési ruhákat, mint hogyha a test egyszerűen elpárogott volna közülük.
1: A totally new man came forth from the tomb.
0: És a sírból egy teljesen új ember jött ki.
1: He's called the second man.
0: Ő a második ember.
1: The Lord from heaven.
0: A mennyből való Úr.
1: Never was dirtied with sin.
0: Aki soha nem volt szennyes a bűn miatt.
1: Never was part of Adam's race.
0: És soha nem volt tagja Ádám fajának.
1: We're told in scripture he's the beginning, the first begotten of the creation of God.
0: Azt mondja a Biblia, hogy ő Isten teremtésének az első szülötte. Ő az első.
1: He was the beginning of a whole new genealogy of men and women that never were part of Adam's race.
0: A férfiak és nők egész új fajának volt a kezdete, akik soha nem tartoztak Ádám fajához.
1: Never tasted death and never will taste death.
0: Ők soha nem ízlelték a halált, és nem is fogják soha.
1: Can't put his dirty fingers on them because he's got no claim over them.
0: És az ördög nem teheti rájuk a piszkos ujjait, mert nincs semmi joga hozzájuk.
1: Oh God, open your eyes to see these things.
0: Ó, Uram, nyisd meg szemeinket, hogy lássuk ezeket a dolgokat.
1: And comprehend the power of the resurrection.
0: És fel tudjuk fogni a feltámadás erejét.
1: The point of the resurrection is not simply that someone was dead and was raised again. One sin-cursed laden man went down into death, and a glorious new man arose powerfully out of that tomb.
0: Ennek nem csak az volt a lényeg, hogy valaki meghalt és utána feltámadt a halálból, hanem egy átokokkal és bűnökkel terhelt ember ment le a sírba és ment le a pokolba, és egy dicsőségesen feltámadott új erőteljes ember támadt fel.
1: Now it was the same spirit of Christ in both those two men. You understand?
0: Mindkét emberben Krisztusnak ugyanaz a szelleme volt, ezt értsétek meg.
1: So I was dead.
0: Tehát azt mondta Jézus, halott voltam.
1: Now I'm alive forevermore.
0: De most már örökké élek.
1: And I've got the keys.
0: És nálam vannak a kulcsok.
1: I've got the keys.
0: Nálam vannak a kulcsok.
1: Of death.
0: A halál.
1: And of Hades.
0: És a Hades kulcsai.
1: Amen.
0: Így van.
1: Amen. Well, we're getting timed out now.
0: Most már lassan.
1: And we need to stop.
0: abba kell hagynunk, vége az időnknek.
1: We've got many tapes on this and you need to get this into your spirit.
0: Sok kazettánk van erről a témáról, a szellemetekbe jutassátok el ezeket a dolgokat.
1: You can use it.
0: És amikor megértitek ezt a kulcsot, akkor tudjátok majd használni.
1: You can go against all the power and all the manifestation of the spirit of death.
0: És ellene mehettek a halál szelleme minden erejének és megnyilvánulásának.
1: The risen resurrected ones are totally powerful and have complete authority over that spirit.
0: A feltámadottaknak tökéletes hatalmuk van e fölött, a szellem fölött.
1: If I walk in submissive obedience like Jesus.
0: Hogyha én ugyanolyan módon alávetem magam Istennek és engedelmeskedek neki, ahogy Jézus tette.
1: By the power of that risen life.
0: Hogyha Istennek élek teljes mértékben ennek a feltámadott életnek az erejében.
1: Death can no more touch me than he could touch Jesus.
0: Akkor a halál nem érinthet meg engem jobban, mint Jézust.
1: It may please God to let me pay the mighty price of martyrdom to make something powerful happen in the spirit realm.
0: Tetszhet Istennek az, hogy a vértanúságnak a halálát hallja meg az ő dicsőségére, hogy a szellemi világban valami nagy dolognak az megtörténtét elősegítsem.
1: That may be necessary for some of us.
0: Lehet, hogy némelyikünk számára szükséges lesz így meghalni. De ez egy erőteljes győzelmet jelent.
1: With infinite power to enforce and advance the kingdom.
0: És végtelen erő van ebben, hogy az Isten királyságát terjesszük.
1: But I'm not going to die in bed.
0: De én nem ágyban fogok meghalni.
1: I'm not going to die in an old people's home.
0: És nem egy öregek otthonában fogok meghalni.
1: I'm going to die in battle.
0: Én harcban fogok meghalni.
1: But the spirit of death will not determine that day. Jesus will.
0: De Jézus fogja eldönteni, hogy milyen napon lesz ez, és nem a halál szelleme.
1: And he's going to accomplish great victory.
0: És ez a halál nagy győzelmet fog elintézni. Amen.
1: Once you've got that key and you know how to use it.
0: És miután a kezetekben van ez a kulcs, és tudjátok, hogyan kell használni.
1: You will see again and again the spirit of death has got to let go of the victim which he thinks he's got hold of.
0: Újra és újra látni fogjátok, hogy a halál szellemének el kell engednie azt az áldozatot, akiről azt gondolja, hogy az övé.
1: Because you confront him with the power of that risen life.
0: Mert a feltámadott élet erejével szálltok szembe vele.
1: And you shake these keys under his nose.
0: És az orra előtt rázzátok ezeket a kulcsokat.
1: Say, now go on, get off, you beaten, defeated spirit.
0: És azt mondjátok, hogy el innen, te legyőzött szellem.
1: This is not Jesus' time, and you're going.
0: Ez még nem Jézus időzítése, és neked menned kell.
1: And he has to flee.
0: És akkor menekülnie kell.
1: And we see the victory and glory of our God.
0: És meg fogjuk látni a mi Istenünk győzelmét és dicsőségét.
1: In your notes you'll find reference to
0: a jegyzetetekben
1: of money, which I'm not even going to have time to talk about.
0: Utalást találtok a pénz kulcsára, amiről nincs is időm beszélni egyáltalán.
1: Another great key with many, many notes on it.
0: Ez egy másik kulcs, ami nagyon sok zárat nyit meg.
1: Is the what's called the key of David.
0: Ez a Dávid kulcsa.
1: And that really, in essence, is a government which is holy and pure, which brings permanent transformation.
0: Lényegében ez tökéletesen a tiszta és szent kormányzást jelenti, ami tartós átalakulást hoz egy országban.
1: There have been many revivals.
0: Sok ébredés lesz.
1: But few have changed society.
0: Sok ébredés volt, de kevés változtatta meg a társadalmat.
1: They did not understand how to use the key of David.
0: Mert a hívők nem értették meg, hogyan kell Dávid kulcsát használni.
1: We're told the key of David shuts and no one can open.
0: Azt olvasjuk, hogy Dávid kulcsa zár és senki nem nyithatja meg.
1: The key of David opens and no one can shut.
0: És Dávid kulcsa kinyit és senki nem zárhatja be.
1: When you learn how to use that key,
0: amikor megtanuljátok ezt a kulcsot használni,
1: it brings irreversible change into the realms of government and rule in our nation.
0: Ez visszavonhatatlan változásokat hoz a nemzeteink kormányzásába és vezetésébe.
1: And we'll have to talk about that some other time.
0: Majd egyszer máskor beszélünk erről.
1: But you've got some notes, you can read the notes and pray and God will show you.
0: Vannak jegyzeteitek, ezeket olvashatjátok, imádkozhatok és Isten meg fogja nektek mutatni. Isten áldjon meg titeket.
1: And we'll see you again sometime.
0: Majd egyszer találkozunk újra.
2: Elhangzott Ellen Vincent Dávid Sátora című tanítássorozatának 14. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 7. részét hallhatjuk, melyben Eileen Vincent tanít.
3: The Lord.
4: Dicsőség az
3: Úrnak. Did you have a good break?
4: Jó szünetetek volt?
3: Well, that was an amazing good session.
4: Nem nagyon jó, elképesztő volt ez az előző tanítás, ugye?
3: Now, I want to speak to you in this session about the ways in which our Lord Jesus Christ trained his disciples.
4: Az Úr Jézus Krisztus hogyan képezte ki az ő tanítványait?
3: And I'm going to begin with a scripture here. It's in Mark's Gospel in chapter 3.
4: A Mark 3-ból.
3: Chapter 3 and verse
4: 13.
3: Thank you, Lord. Let's just pray before we read that scripture together.
4: Együtt elolvassuk ezt az igét.
3: Precious Lord Jesus.
4: Drága Úr Jézusunk.
3: We want to bless you.
4: Áldani akarjuk a te nevedet.
3: That when you called your disciples to yourself,
4: mert amikor magadhoz hívtad a tanítványaidat,
3: you were planning for the future.
4: Te már a jövőt tervezted.
3: You saw the future.
4: Láttad a jövőt.
3: You had a plan for the future.
4: Már a jövőt tervezted el.
3: And these men were part of that plan for the future.
4: És ezek az emberek a te jövőre vonatkozó terved részei voltak.
3: Oh Lord, we're asking you.
4: Ó Uram, téged kérünk.
3: That you would show us how to have a plan for our future.
4: Hogy mutass meg nekünk, hogy hogyan tervezzük be a jövőt.
3: And Lord, give us the people who are part of the plan for the future.
4: Nekünk azokat az embereket, akik részei a te jövőre vonatkozó tervednek.
3: And teach us, Lord God, how to train them so that they will fulfill the future.
4: Hogy ők valóban betöltsék ezt a jövőt.
3: And Lord, right now,
4: Uram, most,
3: we yield ourselves to the Holy Spirit.
4: Alávetjük magunkat a Szent Szellemnek.
3: And we ask you, precious Holy Spirit,
4: kérünk téged, drága Szent Szellem,
3: to come down upon us.
4: Hogy szállj le ránk.
3: Opening our hearts.
4: Nyisd ki a szívünket.
3: Opening our understanding.
4: Nyisd meg az értelmünket.
3: And teaching us from your heart.
4: És taníts minket a te szívedből.
3: We ask in the name of the Lord Jesus.
4: Ezt az Úr Jézus nevében kérjük. Amen.
3: Now the Lord Jesus truly did plan for the future.
4: Az Úr Jézus valóban a jövőt tervezte meg.
3: But actually the plan of the Lord Jesus had begun in eternity with the Father.
4: De az Úr Jézus terve igazából az örökké valóságban kezdődött az Atyával.
3: But soon as our Lord Jesus Christ began his ministry in the earth.
4: De hamarosan azután, hogy az Úr Jézus elkezdte a földi szolgálatát.
3: He was seeing the future.
4: Látta már a jövőt.
3: And he was planning for the future.
4: És tervezett a jövőre vonatkozóan.
3: And everything he said and did was preparing a way so that the future should be accomplished.
4: És minden, amit tett és mondott, az egy útkészítés volt a jövőre vonatkozólag, hogy a jövőben megvalósulhasson az, amit ő akart.
3: And the future was that his life should continue.
4: Hogy az ő élete folytatódjon, ez volt a terv a jövőre.
3: And that his nature and his gifts and his power should be seen in the earth.
4: Hogy az ő természete, az ő ajándékai, az ő élete látható legyen a földön.
3: And so his planning was preparing a vehicle through which that life, his own life, would be continued.
4: Tehát az volt a terve, hogy egy olyan eszközt készítsen, amin keresztül az ő élete folytatódhat, tovább folyhat itt a földön.
3: And so he saw the body of Christ.
4: Tehát ő már látta Krisztus testét.
3: His own physical body was not going to be enough.
4: Az ő saját fizikai teste nem lesz elég.
3: A spiritual body was going to come forth.
4: Hanem előjön egy szellemi test.
3: And that spiritual body will be filled with him.
4: És az a szellemi test ővel lesz tele.
3: With his life and with his gifts and with his power.
4: Az ő életével és ajándékaival és erejével, hogy az ő szolgálata folytatódhasson.
3: But every huge vision begins with a first step.
4: De minden hatalmas látás megvalósulása egy első lépéssel kezdődik.
3: And here's our Lord Jesus.
4: És ő a mi Urunk Jézus.
3: With his first step.
4: Az ő első lépése.
3: And it's incredible that first steps begin with people.
4: És megdöbbentő, hogy az első lépések embereken keresztül történnek, emberekkel kezdődnek.
3: You know, we sometimes look at the needs we have for our ministry.
4: Tudjátok, néha azzal foglalkozunk, hogy milyen szükségei vannak a szolgálatunknak.
3: Oh, if I just had a building.
4: Bárcsak lenne egy épületem.
3: Oh, if I had some money.
4: Bárcsak lenne pénzem.
3: But these were not the important things.
4: De nem ezek voltak a fontos dolgok.
3: For the Lord Jesus, it was people.
4: Az Úr Jézusnak az emberek voltak fontosak.
3: And I want to say to you, precious ones.
4: És el akarom mondani nektek, drágáim.
3: Really, it hasn't changed.
4: Hogy ez a dolog nem változott meg.
3: The most important building material is the people.
4: Emberek a legfontosabb építőanyagok.
3: So let's see what the Lord Jesus did.
4: Tehát lássuk, mit tett az Úr Jézus.
3: Chapter 3, verse 13.
4: Harmadik rész a Márkban, 13. vers.
3: He went up on the mountain and he called to him those he himself wanted.
4: Azután felment a hegyre, és magához szólította, akiket akart, és hozzámentek.
3: Oh, we could stay in one verse of scripture here.
4: Itt ennél a versnél le is ragadhatnánk.
3: He went up onto the mountain.
4: Fölment a hegyre.
3: Come on, if we're going to call people to ourselves.
4: Hogyha magunkhoz hívjuk az embereket.
3: We're going to have to get into a place where the atmosphere is a little bit rarefied.
4: Akkor olyan helyre kell mennünk, ahol olyan ritka légkör van.
3: We need to be in the presence of the Lord.
4: Az Úr jelenlétében kell lennünk.
3: And we need to be hearing from heaven.
4: És a mennyből kell hallanunk a dolgokat.
3: And we need to be doing that which the Lord Jesus did here.
4: És azt kell tennünk, amit itt az Úr Jézus tett.
3: From that place.
4: Ebből a helyről kiindulva.
3: He called to himself.
4: Magához hívta.
3: Those he wanted.
4: Azokat, akiket akart.
3: Now, notice, it was those he wanted.
4: Figyeljétek meg, hogy akiket ő akart.
3: You know, there's many people who will come to you.
4: Tudjátok, sokan mennek majd hozzátok.
3: Won't you mentor me?
4: Szeretném, hogy a mentorolnál engem,
3: can
4: mondják.
3: Can I not come with you?
4: Veled mehetnék.
3: And they will attach themselves to you.
4: És ezek az emberek hozzád kapcsolódnak.
3: But the Lord Jesus didn't take those who wanted to attach themselves.
4: De az Úr Jézus nem azokat fogadta el, akik csatlakozni akartak.
3: Come on, this is lesson number one.
4: Ez az egyes számú lecke.
3: What did he do?
4: Hanem mit tett?
3: He chose them.
4: Ki választotta őket? Ő választotta
3: he
4: őket.
3: He called them to himself.
4: Ő hívta őket magához.
3: Now he didn't call them to a program.
4: Nem egy programhoz hívta őket.
3: He didn't call them to a teaching plan. Come to this meeting on Wednesday night.
4: Nem egy tanítási programhoz hívta őket, hogy gyertek el erre az összejövetelre szerda esténként.
3: He called them to himself.
4: Hanem önmagához hívta el őket.
3: And I believe that that is a fundamental principle.
4: Hogy ez egy alapvető elv.
3: For the transference of one's life.
4: Ahhoz, hogy az életünket továbbadhassuk valakinek.
3: He called them to himself.
4: Önmagához hívta a tanítványait.
3: And they came to him.
4: És ők oda mentek hozzá.
3: You know, those who are called come.
4: Tudjátok, az elhívottak, azok jönnek.
3: Does that sound too simple?
4: Ez túl egyszerűnek hangzik.
3: Come on, I'm going to say it again. Those
4: akkor újra
3: who are
4: elmondom.
3: Called come.
4: Az elhívottak, azok jönnek.
3: Hallelujah. Next verse.
4: Következő vers.
3: Then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach.
4: És választott 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni.
3: So what was the purpose of this 12 coming to him?
4: Tehát mi volt a célja annak, hogy ez a 12 oda ment ő hozzá?
3: First of all, that they would be with him.
4: Hogy vele legyenek ők.
3: I wonder if that is the biggest blessing in the whole wide world to those people who are with you.
4: Csoda az, hogyha az egész világon az a legnagyobb csoda azoknak a számára, akik veled vannak, hogy veled lehetnek.
3: To be with you.
4: Veled lenni.
3: Because you see, this was the learning experience, just being
4: with him. Mert tudjátok, az egy tanulási átélés volt, hogy egyszerűen ott voltak vele.
3: And so therefore there's got to be some sphere of such warm, loving welcome that we want to be in that place.
4: Tehát volt egy olyan barátságos, szeretettel fogadó légkör ott Jézus körül, hogy oda akartak menni az emberek hozzá.
3: Now he had them with him so that he could send them out.
4: Jézus azért tartotta magánál ezeket az embereket, hogy kiküldhesse őket.
3: Now, we got some major principles in these first scriptures here.
4: Ezekben az igékben jelentős alapelveket találunk.
3: That the purpose of coming to him was that they should be sent out.
4: Azért hívta őket magához, hogy kiküldhesse őket.
3: The purpose was not that they just should be mine.
4: Nem csak az volt a célja, hogy az övé legyenek ezek az emberek.
3: And I should control or own.
4: És birtokolhassa őket, vagy irányíthassa őket.
3: No, that's not the purpose.
4: Nem ez a cél ilyenkor.
3: And you can see this with our Lord Jesus Christ.
4: És ezt láthatjátok az Úr Jézus Krisztusnál.
3: He had every right to control and to own.
4: Minden joga megvolt arra, hogy birtokolja és irányítsa ezeket az embereket.
3: But that was not his manner.
4: De ő nem ilyen volt.
3: He had them come to him.
4: Azért hívta őket magához,
3: him,
4: hogy vele legyenek,
3: to send them out,
4: hogy kiküldhesse őket,
3: so that they would do what he did,
4: hogy azt tehessék ezek az emberek, amit ő tett, hogy prédikáljanak,
3: to have power,
4: erejük legyen,
3: to heal sicknesses,
4: gyógyítsák a betegeket,
3: and to cast out demons.
4: És démonokat üzzenek.
3: Hallelujah! That was the purpose of their coming.
4: Ez volt a célja annak, hogy ezek az emberek hozzámentek.
3: Now I believe that God still wants to do that today.
4: Hiszem, hogy Isten ma is ezt akarja tenni.
3: And I believe that this is a plan. This is a way in which we should be functioning also.
4: Hogy nekünk is így kell működnünk.
3: We should be having a plan which will produce.
4: Nekünk is kell, hogy olyan tervünk legyen.
3: Witness of our Lord Jesus Christ.
4: Aminek segítségével, ami Urunk Jézus Krisztus hiteles tanúit állítjuk elő.
3: Now let me just say something here.
4: Hadd mondjak itt valamit.
3: When our Lord Jesus Christ was calling these people to him.
4: Amikor az Úr Jézus Krisztus magához hívta ezeket az embereket.
3: He was seeing the future.
4: Ő már látta a jövőt.
3: He was seeing all the way down the eons of time.
4: Látta az összes korszakot, ami következik.
3: He was seeing the kingdom of God advancing upon the face of the earth.
4: Látta, hogy Isten királysága terjed a földön.
3: He was seeing us today.
4: Látott minket ma.
3: He was seeing kingdoms being taken. He was seeing nations falling there on their knees before him. He was seeing huge harvests being reaped.
4: Látta, hogy országokat tud elfoglalni, hogy nemzetek hullnak előtte térre, és hogy egy hatalmas aratás lesz betakarítva.
3: He was seeing with the eye of his father. He was seeing the with the heart of the father.
4: Az atya szemével és az atya szívével látott és hitt.
3: He was seeing the very eternal purpose of God being worked out in the earth.
4: Látta, hogy Isten örökkévaló célja megvalósul a földön.
3: But such massive things began with calling 12 men to himself.
4: De ezek az óriási dolgok úgy kezdődtek el, hogy ő 12 embert magához hívott.
3: And such massive things were going to be accomplished by people being with him.
4: És ilyen hatalmas dolgok úgy valósulnak meg, hogy emberek ővele vannak.
3: Now, just take a moment to think.
4: Gondolkodjunk egy pillanatra.
3: You know that if we want to get from A to B,
4: tudjátok, hogy ha A pontból el akarunk jutni B pontba,
3: in a straight line,
4: egy egyenes vonalon,
3: we've only got to make a slight deviation from the straight line.
4: Akkor egy picit el kell térnünk az egyenestől.
3: For us to continue, we will never get to B.
4: Akkor csak egy kicsit kell eltérnünk ahhoz az egyenestről, hogy soha ne jussunk el B-be.
3: Now, in order for the purposes of God to be accomplished,
4: ahhoz, hogy Isten céljai megvalósuljanak,
3: things have got to stay in the straight line.
4: A dolgoknak az egyenes vonalon kell maradni.
3: The straight line of his purpose.
4: Az ő céljának az egyenes vonalán.
3: Now, his will.
4: Az ő akaratában.
3: Of his ordained vision and power.
4: Az ő elrendelt látásában és erejében.
3: We got to stay right on target.
4: Összpontosítanunk kell a célra egyfolytában.
3: When we talk about an authentic witness.
4: Amikor hiteles tanúról beszélünk.
3: It's absolutely true to the original.
4: Ez teljesen helyes fordítása az eredeti szövegnek.
3: Come on, an authentic picture is true to the original one.
4: Egy hiteles kép az, ami ugyanazt ábrázolja, ami az eredeti helyzet volt.
3: Jesus was planning to have an authentic witness.
4: Úgy tervezett, hogy hiteles tanúbizonyságot hagyjon maga után.
3: Not a witness that had gone off to a different tangent.
4: Ne olyan tanút, aki egy más irányba megy, mint ő.
3: And how was he going to do this?
4: És hogyan akarta ezt Jézus elérni?
3: Calling these 12 to him.
4: Úgy, hogy önmagához hívta ezt a 12-t.
3: Having them with him.
4: Hogy vele legyenek.
3: And then transferring his life to them.
4: És utána az életét átadta nekik.
3: This is the way it's done.
4: Így történik ez a dolog.
3: Now, in Acts chapter 1 and verse 8.
4: Az Apostol 1:8-ban.
3: It says there.
4: Azt olvassuk.
3: When the Holy Spirit has come upon you.
4: Hogy amikor a Szent Szellem ránk száll.
3: then you'll be a witness.
4: Akkor tanúk leszünk.
3: An authentic witness.
4: Hiteles tanúk.
3: Unto me.
4: Jézus hiteles tanúi.
3: So when the Spirit comes upon you,
4: tehát amikor rád száll a Szent Lélek,
3: you will be a true replica.
4: Egy pontos másolat lesz belőled.
3: You truly be showing forth who the Christ is.
4: Valóban azt fogod bemutatni, hogy kicsoda Krisztus.
3: Now that witness in Acts 1 verse 8.
4: Ez a tanú ott az Apcsel 1:8-ban.
3: It's not just talking about you will be able to lead people to Christ and preach the gospel.
4: Jelenti, hogy embereket majd Jézushoz vezetsz és az evangéliumot fogod hirdetni.
3: It's that your life is speaking,
4: hogy az életed Krisztusról beszél.
3: You are a witness in as far as you are a manifestation of him.
4: A tanú, ami téged illet, az Jézusnak a megnyilvánulása.
3: And the Lord Jesus Christ.
4: És az Úr Jézus Krisztus.
3: He was planning for this.
4: Ezt tervezte el.
3: And he was planning for it with people being with him and there be no deviation from the truth.
4: Hogy emberek vele legyenek és ne hajoljanak el az igazságtól.
3: Turn with me to Luke's Gospel in chapter 6, please.
4: Lapozzatok velem a Lukács 6-hoz.
3: And if you want to look at notes, I'm vaguely following page 41.
4: A jegyzetben ugye a 41. oldal táján vagyok.
3: Luke chapter 6, and I'm on verse 12.
4: Lukács 6:12.
3: Now, it came to pass in those days that he, Jesus, went up the mountain to pray, and he continued all night in prayer to God.
4: Hogy Jézus kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el.
3: And when it was day, he called his disciples to himself.
4: És mikor megvirrat, előszólította az ő tanítványait.
3: That phrase is repeated frequently.
4: Gyakran ismétli az ige ezt a kifejezést.
3: And from them he chose 12 whom he named the apostles.
4: És kiválasztottak azok közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett.
3: That word chose.
4: Ez a szó, hogy kiválasztott.
3: It came home to me many years ago when we lived in India.
4: Sok évvel ezelőtt fogtam fel igazán, mit jelent, amikor Indiában éltünk.
3: I remember when we used to go to the bazaar to buy vegetables.
4: Emlékszem, amikor eljártunk a bazárba, hogy zöldséget vegyünk.
3: And there'd be a big cart full of just cabbages.
4: És volt egy nagy kocsi, ami csak káposztákkal volt tele.
3: And I remember this word, chose, coming home to me.
4: És akkor megértettem, mit jelent ez a szó, hogy kiválasztani.
3: Because it has the idea of the pick of the bunch.
4: Mert ez azt jelenti, hogy a tömegből kiválasztani, a csomóból.
3: The best one.
4: A legjobbat kiválasztani a halmazból. És ahogy átnéztem a káposztákat,
3: and you would pick the best one out of the bunch.
4: Az ember a legjobbat választja ilyenkor ki a tömegből.
3: Now that's the idea in this word.
4: Ebben az igében is ez a gondolat van.
3: He chose for himself. He had the pick of the bunch.
4: Hogy Jézus kiválasztott a tömegből magának.
3: And he chose them to be with himself.
4: Arra, hogy velük legyenek néhányan. Vele legyenek
3: néhányan. It's interesting here that within that list of apostles whom he chose.
4: Hogy itt az apostolok listájában, akiket kiválasztott.
3: He also chose Judas.
4: Kiválasztotta Júdást is.
3: Oh, I should think sometimes he wished he hadn't.
4: Néha azt gondolom, hogy talán később azt kívánta, bár csak nem választotta volna ki.
3: Here the Lord Jesus, in his incredible wisdom, chose Judas.
4: Itt az Úr Jézus az ő elképesztő bölcsességében kiválasztotta Júdást.
3: A man who would cause the Lord Jesus incredible pain.
4: Egy olyan embert, aki óriási fájdalmat fog neki okozni.
3: But who would be like an object lesson before the 11 continuously?
4: De aki állandóan szemléltető oktatást jelent majd a többi 11
3: előtt. He was one who wanted to serve himself.
4: Ő egy olyan ember volt, aki önmagát akarta szolgálni.
3: He was more interested in the money.
4: Jobban érdekelte a pénz.
3: Interested in himself.
4: És önmaga.
3: Interested in his own advancement.
4: És a saját előmenetele.
3: And I would guess that he was constantly at variance with the others.
4: És gondolom, hogy állandó vitában állt a többivel.
3: With the others. And I would guess that the interaction between these 12 men.
4: És el tudom képzelni, hogy ahogy ez a 12 ember egymáshoz viszonyult.
3: Must have been most interesting.
4: Az biztos nagyon érdekes
3: volt. Because the Judas attitudes were in all of them.
4: Mert a Judas hozzáállása mindegyikükben ott volt.
3: But they had to choose not to have those attitudes.
4: De nekik el kellett dönteniük, hogy nem fognak ilyen magatartást magukban megtűrni.
3: And so they were seeing themselves as if in a mirror.
4: Tehát mint egy tükörben látták önmagukat Júdásban.
3: And that's part of the value of interaction in groups of people.
4: És ez az egyik előadja annak, amikor csoportban emberek egymással kapcsolódnak,
3: so that we see
4: egymással
3: tesznek
4: dolgokat együtt. Hogy meglátjuk magunkat másokban.
3: Does anybody admit to that?
4: Elismeri ezt bárki, hogy így van?
3: Yes, we do, don't we? We
4: Igen.
3: See it.
4: Meglátjuk önmagunkat másokban.
3: Hallelujah. Another important point for us to take note here.
4: Egy másik fontos dolgot kell megjegyeznünk itt, hogy Jézus fiatalokat választott ki.
3: Only one Peter was married, as we know.
4: Tudásunk szerint csak Péter volt nős közülük.
3: Now I think it's interesting that he chose young people.
4: Azt gondolom érdekes az, hogy fiatalokat választott ki.
3: Because you know, younger people are moldable.
4: Mert tudjátok, a fiatalok alakíthatóbbak.
3: They don't have to unlearn lots of stuff.
4: Nem kell egy csomó dologról leszokniuk, hogy a jót megtanulják.
3: It's like having a clean sheet of paper.
4: Ez olyan, mint egy tiszta papírlap.
3: And you can put the truth straight there.
4: Amire egyszerűen rá lehet írni az igazságot.
3: Hallelujah. All right, let's move on.
4: Menjünk tovább.
3: You know, these people, these disciples were catching the heart of our Lord Jesus Christ by being with him. Turn with me now to Matthew chapter 10.
4: Ezekre a tanítványokra azáltal, hogy együtt voltak az Úr Jézussal, ráragadt az, ami Jézus szívében volt. Most lapozzunk a Máté 10-hez.
3: And I'm going to verse 24.
4: 24. vers.
3: Matthew 10:24.
4: Máté 10, 24.
3: Because you see, within this school that the Lord Jesus was calling together, this grouping of disciples, there was no curriculum for them to learn from.
4: Amelybe a tanítványok csoportját Jézus elhívta, nem volt ütemterv, nem volt tanrend, tanmenet.
3: They were just going to become like their teacher.
4: Egyszerűen csak olyanná kellett válniuk, amilyen
3: This
4: a tanítójuk. Ez volt a terv.
3: Now, listen, verse 24. The disciple is not above his teacher, nor a servant above his master.
4: Nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál.
3: Verse 25.
4: Vers.
3: It is enough for a disciple that he be like his teacher.
4: Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere.
3: And a servant be like his master.
4: És a szolga, mint az ő ura.
3: And this is what Jesus was looking for.
4: És Jézus ilyeneket keresett.
3: Now I want to just cover a few quick points here.
4: Gyorsan szeretnék néhány pontot megbeszélni.
3: You know the word disciple in our Bibles?
4: Tudjátok, a Bibliánkban az a szó, hogy tanítvány.
3: It comes 225 times in the Gospels.
4: 225-ször olvasható az evangéliumokban.
3: But out of all of those times,
4: de mindegyik előfordulás közül,
3: Jesus only used it twice.
4: Jézus csak kétszer használta ezt a szót.
3: I found that very surprising.
4: Én ezt nagyon meglepőnek találom.
3: He only used it twice. Can we look at that? John 13.
4: Csak kétszer. János 13-ban.
3: John chapter 13.
4: János 13.
3: And verse 35 there.
4: 35. vers.
3: 35. By this, all we know that you are my disciples. Jesus speaking, if you have love one
4: Jézus
3: for another.
4: Jézus azt mondja, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
3: So that's one time when the Lord
4: Jesus
3: used it. Ez az egyik
4: eset, amikor Jézus használta ezt a szót.
3: Just by your love, then they'll know you're my disciples.
4: A szeretetetekről fogják megtudni, hogy a tanítványaim vagytok.
3: He says a similar thing in verse 8 of chapter 15.
4: Hasonlót mond a 15. rész 8. versében.
3: By this my Father is glorified that you bear much fruit and then you'll be my disciples.
4: Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek és legyetek nékem tanítványaim.
3: And so he owned them. He said, "My disciples."
4: Tehát Jézus így a magáénak vallotta őket, hogy az én
3: tanítványaim. So my disciples love one another.
4: Tehát az én tanítványaim szeretik egymást.
3: And my disciples bear much fruit.
4: És sok gyümölcsöt teremnek.
3: And this is the only two ways in which he used that word.
4: Jézus csak ebben a két esetben használta ezt a szót.
3: And you know, he called them mostly, he called them brothers.
4: És tudjátok, általában atyafiainak hívta őket.
3: He even called them my brothers.
4: Sőt, testvéreimnek hívta őket.
3: Go and tell my brothers, go to Galilee and I will see them there. That was after the rising of the dead.
4: Testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott majd találkozom velük. Ezt mondta, miután feltámadt.
3: Now doesn't this tell you something about the relationship he had with them?
4: Nem derül ebből ki valami arról, hogy milyen kapcsolatban volt Jézus a tanítványaival?
3: He wasn't some distant teacher.
4: Nem egy távolálló tanító volt.
3: No, he was one who had them close to him.
4: Közel voltak hozzá ezek az emberek.
3: And he called them his brothers.
4: És a testvéreinek hívta őket.
3: Not disciples.
4: Nem tanítványainak.
3: Because you know, the rabbis had disciples.
4: Mert a rabbiknak voltak tanítványai.
3: And he was not following that pattern.
4: És Jézus nem követte ezt a mintát.
3: No, he was doing something which was out from a different spirit.
4: Nem, ő egy más szellemből fakadó dolgot tett.
3: Mark Gospel chapter 10. Let's look there.
4: Mark 10-ben nézzünk bele.
3: Mark 10 and
4: Mark 10,
3: verse 24.
4: 24.
3: And 34.
4: Over
3: the page. Vagy
4: 35. Did I say 24? 10. And his disciples were astonished
3: at his words. But Jesus answered them again and said, "Children, how hard it is for you, is for those who trust in riches to enter the kingdom of God."
4: De Jézus ismét felelve mondta nekik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni.
3: So
4: tehát gyermekeim. Tehát gyermekeinek hívta őket.
3: And he called them my children.
4: És gyermekeimnek hívta őket.
3: And he called them all kinds of terms of endearment.
4: Mindenféle szeretetteljes szavakkal jelölte őket.
3: He called them my darlings.
4: Kedveseimnek.
3: My little children.
4: Gyermekeimnek, kicsinyeimnek.
3: My half-grown children. You know, all kinds of words of sweetness and endearment and love he spoke to them.
4: Szeretettel és kedveskedő szavakkal illette őket.
3: Now doesn't this describe something of a beautiful relationship?
4: Ez nem valami gyönyörű kapcsolatról beszél ez a tény.
3: Very close, very loving.
4: Nagyon szeretetteljes, nagyon szoros kapcsolatról.
3: And so open and friendly.
4: Ami olyan nyitott és barátságos.
3: And he said, "You're my friends."
4: Azt mondta, barátaim vagytok.
3: In Luke's Gospel, chapter 12, verse 4.
4: Lukás 12:4-ben.
3: Yeah, we don't need to read it. He just said, "You're my friends."
4: Azt mondta, barátaim vagytok.
3: But you know, he put a condition on that one.
4: De ehhez egy feltételt kötött.
3: If you do what I command you.
4: Ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
3: If you do what I command you.
4: Ha azt teszitek, amit parancsolok nektek.
3: You qualify to be my friends.
4: Akkor megfeleltek annak, hogy a barátaim legyetek.
3: And I believe that the Lord Jesus is giving us a pattern of the
4: ways
3: in which he wants us to function.
4: Mintát adott nekünk arra, hogy szeretnél, hogy mi cselekedjünk.
3: That we would pull people to ourselves, call people to ourselves.
4: Hogy önmagunkhoz vonjunk és hívjunk embereket.
3: And that we would love them.
4: És szeressük őket.
3: They would be our brothers and our sisters.
4: Mondjuk a testvéreink legyenek.
3: They would be like our children.
4: Mintha a gyerekeink lennének.
3: Like our dear ones.
4: Mint a drágáink.
3: Our darlings, our infants, our grown children.
4: A csecsemőink, a felnőtt gyerekeink, a kedveseink, a bármieink.
3: Yes, that we would have that kind of attitude towards them.
4: Hogy ilyen hozzáállásunk legyen ezekhez az emberekhez.
3: Now doesn't that speak of such a sweet, beautiful family sort of relationship?
4: Nem beszél ez valami nagyon szeretetteljes családi jellegű meleg kapcsolatról?
3: Now I believe that sort of relationship.
4: Hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat.
3: Was preparing the atmosphere.
4: Felkészítette a légkört.
3: For the transference of the very life.
4: Ahhoz, hogy Jézus az életét tudja átadni.
3: The life of the Lord Jesus could be engrafted into these disciples.
4: Hogy az Úr Jézus élete bele lehessen oltva ezekbe a tanítványokba.
3: Now, it's one thing I want you to see.
4: Szeretném, hogyha van egy dolgot meglátnátok.
3: You know, there was a different word he used on one occasion. Jesus used on one occasion.
4: Jézus egy esetben egy másik szót használt.
3: In Matthew's Gospel, chapter 26.
4: A Máté 26-ban.
3: 26 and it's verse 50, 51.
4: 50, 51.
3: 26 and down to 50.
4: Now
3: he says here, Jesus is here, is talking to Judas.
4: Jézus itt most Júdáshoz beszél.
3: Now just take note here.
4: Figyeljétek
3: friend,
4: ezt meg.
3: Why have you come?
4: Barátom, miért jöttél?
3: Are you there? Verse 50.
4: 50.
3: 50. And they came and laid hands on Jesus and took him.
4: Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra vetették és megfogták őt.
3: And you know that word there, friend.
4: Tudjátok, azt mondta barátom.
3: Could be translated comrade.
4: Ezt lehetne bajtársnak fordítani.
3: Or partner.
4: Partnernek, munkatársnak.
3: And Jesus only uses that word when addressing Judas.
4: Jézus csak Júdásra vonatkozóan használja ezt a szót.
3: Isn't that interesting?
4: Nem érdekes?
3: You see, also the same thing is in Matthew's Gospel in chapter 20.
4: A Máté 20-ban is ugyanezt látjuk.
3: Let's just quickly look there.
4: Gyorsan nézzük meg.
3: 20 and verse 13.
4: 20-13.
3: And verse 13 of chapter 20.
4: Tehát Máté 20-13.
3: And he answered one of them and said, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius?
4: Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél én meg velem?
3: So here's a word being used here, which is not that of a close family relationship.
4: Tehát itt ez a szó, ez a barátom, szintén ugye az a szó, ami nem egy szoros családi kapcsolatra vonatkozik.
3: And that was the word he used for Judas.
4: Ezt a szót használta Judasra is.
3: Now I find that quite interesting that even within this group of 12.
4: Nagyon érdekesnek találom, hogy még ebben a 12 fős csoportban is.
3: There was a developing different relationship with Judas.
4: Más kapcsolat alakult ki Jézusnak Judással, mint a többiekkel.
3: Now let's come to another point.
4: Most egy másik témát beszéljük meg.
3: Jesus focused all his training and teaching and development of these disciples.
4: Jézus minden tanítását, képzését, minden fejlesztő tevékenységét erre a két tanítvány, 12 tanítványra
3: összpontosította. Train them to follow the Father.
4: Hogy kiképezze őket arra, hogy az atyát kövessék.
3: And he used himself as the example.
4: Ő volt a példa ebben.
3: Just as I follow the Father, you follow the Father.
4: Azt mondta, hogy én követem az atyát, ti is úgy kövessétek.
3: And he was constantly presenting the Father to them.
4: Állandóan az atyát mutatta be nekik.
3: And this should be our way of training people also, is that we don't want them to depend upon
4: embereket,
3: us.
4: Hogy ne tőlünk függjenek.
3: They need to be dependent upon the Lord.
4: Mert nekik az Úrtól kell függni.
3: I'm quite sure that some of you have seen those kinds of relationships.
4: Egész biztos vagyok abban, hogy néhányan láttatok már ilyenfajta kapcsolatokat.
3: When people become very dependent upon another person.
4: Amikor emberek egy másik embertől kerülnek nagy függésbe.
3: And they're not really dependent upon the Lord.
4: Nem igazán az Úr.
3: A developing different relationship with Judas.
4: Más kapcsolat alakult ki Jézusnak Judással, mint a többiekkel.
3: Now let's come to another point.
4: Most egy másik témát beszéljük meg.
3: Jesus focused all his training and teaching and development of these disciples.
4: Jézus minden tanítását, képzését, minden fejlesztő tevékenységét erre a két tanítvány, 12 tanítványra összpontosította.
3: Train them to follow the Father.
4: Hogy kiképezze őket arra, hogy az atyát kövessék.
3: And he used himself as the example.
4: Ő volt a példa ebben.
3: Just as I follow the Father, you follow the Father.
4: Azt mondta, hogy én követem az atyát, ti is úgy kövessétek.
3: And he was constantly presenting the Father to them.
4: Állandóan az atyát mutatta be nekik.
3: And this should be our way of training people also, is that we don't want them dependent upon us.
4: Hogy ne tőlünk függjenek.
3: They need to be dependent upon the Lord.
4: Mert nekik az Úrtól kell függni.
3: I'm quite sure that some of you have seen those kinds of relationships.
4: Egész biztos vagyok abban, hogy néhányan láttatok már ilyen fajta kapcsolatokat.
3: When people become very dependent upon another person.
4: Amikor emberek egy másik embertől kerülnek nagy függésbe.
3: And they're not really dependent

0: And he was constantly presenting the Father to them.
1: Alan dorozat játmutatta be nekik.
0: And this should be our way of training people also, is that we don't want them to depend upon us.
1: Embereket, hogy ne tőlünk függjenek.
0: They need to be dependent upon the Lord.
1: Mert nekik az Úrtól kell függni.
0: I'm quite sure that some of you have seen those kinds of relationships.
1: Egész biztos vagyok abban, hogy néhányan láttatok már ilyenfajta kapcsolatokat.
0: When people become very dependent upon another person.
1: Amikor emberek egy másik embertől kerülnek nagy függésbe.
0: And they're not really dependent upon the Lord.
1: Nem igazán az Úrtól függnek.
0: Now that might be satisfying, self-satisfying to some people.
1: Ez néhányakat kielégíthet.
0: But this is not the way that our Lord Jesus. This is not
1: the
0: example.
1: De az Úr Jézus nem így csinálta. Ő nem ezt a példát mutatta.
0: Now he focused himself on following God, his Father.
1: Ő arra koncentrált, hogy Istent, az ő atyát kövesse.
0: Jesus himself did all things to please him.
1: Maga Jézus azért tett mindent, hogy az atyának okozzon örömet.
0: What did he say? I do all things to please him.
1: Azt mondta Jézus, hogy mindent azért teszek, hogy az atya örüljön.
0: In John 8, verse 29, I always do the things that please him.
1: Hogy én mindig azokat cselekszem, amelyek ő neki kedvesek.
0: Jesus himself sought to always obey the Father in all things.
1: Maga Jézus mindig arra törekedett, hogy mindenben engedelmeskedjen az atyának.
0: And John 8 and 29.
1: És a János 8:29-ben.
0: I always do the things that please him.
1: Azt mondta, én mindig azokat cselekszem, amelyek ő neki kedvesek.
0: I'll always do those things which my food is to do the will of him who sent me and to finish his work.
1: Az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, és annak a célját töltsem be, aki elküldött engem. És mindenben engedelmeskedek neki, amit mondott nekem.
0: Jesus was using his relationship with the Father.
1: És Jézus a saját atyával való kapcsolatát használta.
0: As a continuous example to those disciples.
1: Arra, hogy folyamatos példát mutasson a tanítványainak.
0: Look, I obey him always.
1: Nézzétek, én mindig neki engedelmeskedek.
0: I always do the things he says.
1: Mindig azt teszem, amit ő mond.
0: My very food is to do his will.
1: Az az eledelem, hogy az ő akaratát tegyem.
0: And there's a little phrase there, and to finish his work.
1: És hogy elvégezzem az ő munkáját, ez a kis kifejezés is ott van.
0: Also have that attitude in our hearts.
1: A mi szívünkben is ennek a hozzáállásnak kell lenni.
0: To finish the work.
1: Hogy én be akarom végezni a munkát.
0: You know, sometimes it's hard to see that we can finish the work.
1: Tudjátok, néha nehéz látnunk azt, hogy be tudjuk fejezni a munkát.
0: But for every one of us sitting here.
1: De mindenki számára, aki itt ül.
0: There are good works foreordained from the foundation of the earth for you to walk in.
1: A világ alapjának felvetetése előtt elrendeltettek jó cselekedetek, hogy azokban járjunk.
0: And for every one of us, we've got to finish the work.
1: És mindegyikünknek be kell fejezni ezt a munkát, el kell végezni.
0: Now the Lord Jesus gave that true, wonderful example to his disciples.
1: Az Úr Jézus ezt a csodálatos példát mutatta a tanítványainak.
0: What an incredible thing! He knew what his work was.
1: Micsoda csodálatos dolog, tudta, hogy mi az ő munkája.
0: Accomplish his work.
1: Tudta, hogy be kell fejeznie a munkáját.
0: And he finished his work.
1: És be is fejezte.
0: And he knew when it was finished.
1: És tudta, hogy mikor fejezte be.
0: He could lift up his. He could say, "It's finished."
1: Felemelhette a szemét és elmondta, hogy elvégeztetett, amikor a kereszten függött.
0: Hallelujah! It is finished.
1: Elvégeztetett.
0: You know, that's a satisfying life.
1: Tudjátok, ez egy elégedettséget hozó élet.
0: Totally satisfying.
1: Teljesen betölti az ember.
0: Of our days,
1: amikor azt mondhatjuk a napjaink végén, hogy elvégeztetett.
0: And I believe that if we have got that kind of zeal within our hearts.
1: És én hiszem, hogyha ez a szenvedély van a szívünkben.
0: We're going to pass that on to that next generation.
1: Akkor ezt tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek.
0: Come on, remember that this is the authentic witness.
1: Ne felejtsétek el, hogy ez a hiteles tanúbizonyság.
0: This is what was in the heart of our Lord Jesus, a great witness.
1: Ez volt, ami Úrunk Jézus szívében, aki a nagy tanúja volt Istennek.
0: He is the pioneer of our faith.
1: Ő a mi hitünk úttörője.
0: He is the one we are following.
1: Őt követjük.
0: He set down the plan.
1: Ő szabta meg a tervet.
0: And we're walking in that one way.
1: És mi azon az egy úton járunk.
0: Come on, we're not going to deviate from the way. He
1: nem
0: is
1: fogunk
0: the way.
1: Elhajolni az úttól, hiszen ő az út.
0: And at the end of the day, we will present an authentic witness.
1: És mindenek végén hiteles tanúknak fogunk bizonyulni.
0: Now, if we do not become

0: the authentic witness, we're certainly not going to show it to those who come to us.
1: Hogyha mi nem válunk hiteles tanúvá, akkor kétségtelenül nem tudjuk ezt megmutatni azoknak, akik oda jönnek hozzánk.
0: You know, taking spiritual sons and daughters.
1: Tudjátok, ha valaki szellemi fiakat és lányokat fogad magához.
0: And taking responsibility for showing forth that authentic witness to them.
1: Vállal azért, hogy hiteles tanúbizonyságot mutasson be előttük.
0: Is an incredible high calling.
1: Ez egy nagyon magas rendű elhívás.
0: I tell you, it's going to challenge every part of your own being.
1: Mondom nektek, hogy ez lényetek minden sejtjéhez kihívást intéz, ez a tény.
0: And every one of us needs to come up to the mark.
1: És mindannyiunknak el kell jutnunk a célvonalig.
0: So that we truly are this authentic witness.
1: Hogy valóban hiteles tanúk legyünk.
0: I want to say at the end of my days.
1: Én azt akarom mondani majd a napjaim végén.
0: I finished the work.
1: Hogy elvégeztem a munkát.
0: I hope you want to say that too.
1: Remélem, ti is ezt akarjátok tudni mondani.
0: Well, if we're going to finish the work, we better get a plan to get the work done.
1: El akarjuk végezni a munkát, akkor jobb, ha van egy tervünk arra, hogy hogy akarjuk elvégezni.
0: And part of that plan
1: ennek
0: is
1: a tervnek a része az,
0: people to us.
1: Hogy embereket magunkhoz hívunk.
0: So that that authentic witness will continue from generation to generation.
1: Hogy ez a hiteles tanúbizonyság nemzedékről nemzedékre tovább adódjon.
0: Hallelujah. Jesus modeled his leadership on his relationship with his heavenly Father.
1: Jézus az ő vezetői szerepét a mennyei atyával való kapcsolata szerint alakította ki.
0: And we must do the same.
1: És nekünk ugyan ezt kell tenni.
0: You know, there is a way in which we've got an ability to walk in these ways as we walk in the Spirit.
1: Valahogyan akkor leszünk képesek arra, hogy ezeken az utakon járjunk, hogyha szellem szerint járunk.
0: And we need to in our own spiritual lives, as
1: saját szellemi életünkben, nekünk szellemi szülőknek,
0: be extra concerned that we are really following the Father.
1: Rendkívül oda kell figyelnünk arra, hogy kövessük az Atyát.
0: That we are learning the lessons of the ways in which the Lord Jesus modeled his life.
1: Hogy megtanuljuk az alapelveit annak, ahogyan Jézus az ő életét például mutatta.
0: We want to teach as he taught.
1: Úgy akarunk tanítani, ahogy ő tanított. Úgy akarunk példát mutatni, ahogy ő tette.
0: Come on, he's the true witness. He's the true example for us.
1: Ő az igazi példa előttünk.
0: Now, so one other thing I want to tell you here.
1: Még egy dolgot akarok itt elmondani.
0: I touched upon it, but here I want to underline it.
1: Már érintettem ezt, de szeretném most aláhúzni.
0: And I want to turn into Colossians.
1: A Kolossai levélhez lapoznánk.
0: And chapter 2.
1: Kolossai 2.
0: And I just want to underline the fact that
1: Jesus, his ministry, he was
0: always concerned to connect these disciples of his to the Father.
1: Jézusnak az ő szolgálatából mindig az volt a nagyon fontos, hogy a tanítványait az Atyával kapcsolja össze.
0: He was trying all the time to join them and let them know the Father in ways in which they've never known the Father.
1: Atyához akartak kapcsolni őket, és azt akarták, hogy úgy megismerjék az Atyát, ahogyan addig még soha nem ismerték.
0: He wanted to introduce them to the Father's love.
1: Be akarta mutatni őket az Atya szeretetének.
0: The Father's care.
1: Az Atya törődésének.
0: And so here, look in Colossians in chapter 2.
1: Tehát a Kolossé 2-t nézzük.
0: And I'm coming in verse 6.
1: Hatodik verstől.
0: And here is Paul, another great father.
1: Itt Pál beszél egy másik nagy atya.
0: Speaking to the church in Colossae.
1: A Kolosséből a gyülekezetnek ír.
0: As you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him.
1: Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne.
0: Rooted and built up in him and established in the faith.
1: Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne és megerősödvén a hitben.
0: As you have been taught, abounding in it with thanksgiving.
1: Amiképpen arra tanítottatok, bővölködvén abban hálaadással.
0: Here Paul is saying, yes, come on, you've seen the example of our wonderful Lord Jesus Christ.
1: Azt mondja, igen, ti láttátok a mi csodálatos Urunk Jézus Krisztus példáját. Erre hívja őket.
0: And he was concerned for the Colossian Christians that they would be the authentic witness.
1: És fontos volt neki, hogy a kolossébeli keresztények hiteles tanúk legyenek.
0: And he wasn't pulling them back to himself.
1: És Pál nem önmagához húzta vissza ezeket az embereket, hanem állandóan Krisztus felé tolta őket.
0: Come on, you be rooted in him.
1: Ő benne gyökerezzetek meg.
0: You learn of him.
1: Tanuljatok őtől.
0: You get everything that I've told you about him.
1: Mindent kapjatok meg, vagy ragaszkodjatok mindenhez, amit róla tanultatok. Az hídben erősítjetek meg, amit őról tanítottam nektek azzal kapcsolatban. Nézzük meg a 8-as
0: verset. Because you see, all the time, every person is going to be, the devil is endeavoring to rob us from this simple truth.
1: Mert tudjátok, az ördög mindig mindenkitől el akarja ezt az egyszerű igazságot rabolni.
0: And there's an attempt by the enemy always to divert us from the simplicity of the way.
1: Az ördög mindig megpróbál minket elhajlítani az a Krisztusi út egyszerűségétől. És hogyha elhajlunk az igaz út felől, akkor nem leszünk hiteles tanúk.
0: Beware lest anyone cheat you.
1: Tudnunk kell, hogy 8. vers, tudnunk kell, hogy üres csalás és emberi rendelkezés szerint a világ elemi tanítása szerint és nem a Krisztus szerint ti bölcsességgel és tanítással akar zsákmányt bennünk az ellenség. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg.
0: Come on, disciples, you are complete in him.
1: Tanítványok, ti ő benne vagytok teljesek, beteljesedve.
0: Who is the head of all principality and power.
1: Aki a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
0: He is our answer.
1: Ő a válasz.
0: So all the time we are connecting people right into him.
1: Mindig ő hozzá kell kapcsolunk az embereket.
0: And I just want to take you to one more verse in that passage,
1: és
0: in that chapter, verse 19.
1: Szakaszban már csak egy verset akarok mutatni, a 19-et.
0: You know, within all the confusion of today's church life.
1: Tudjátok, a mai egyházi élet minden zűrzavarán túl.
0: And the pulls from many different doctrines and ideas in these days.
1: És a korunkban található sokféle elképzelés, eszme és tanítási irányzat húzása, vonása között.
0: To hold fast to the head.
1: Nehogy elengedjük a fejet, szorosan kapaszkodjunk a fejben.
0: The Lord Jesus Christ.
1: Az Úr Jézus Krisztushoz ragaszkodjunk.
0: From whom the whole body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God.
1: Akiből az egész test a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkeztetvén nevekedik az Isten szerint való növekedéssel.
0: Come on, this is so important.
1: Ez annyira fontos.
0: You know, there's all kinds of other ideas out there today.
1: Tudjátok, ma mindenféle elképzelések röpködnek a levegőben.
0: But we've got to stay clear and true to the original.
1: De nekünk egyértelműen hűeknek kell maradnunk az eredetihez.
0: And we're going to hold fast to the head.
1: És kapaszkodnunk kell a fejben.
0: Hold fast to the original teaching.
1: Ragaszkodnunk kell az eredeti tanításhoz.
0: Hold fast to the way.
1: Az úthoz kell ragaszkodnunk.
0: Because that way is the way of our life, of our Christ.
1: Mert ez az út, ami Krisztusunk útja.
0: Now come on, let's look again here. Jesus said to his disciples.
1: Jézus azt mondta a tanítványainak.
0: He said, follow me.
1: Azt mondta, kövessetek engem.
0: He constantly told them to follow me.
1: Állandóan azt mondta nekik, hogy kövessék őt.
0: And Paul could say the same.
1: És Pál is ugyanezt elmondhatta.
0: As we said yesterday, follow me.
1: Ahogy tegnap már mondtuk, kövess engem.
0: Imitate me.
1: Utánozz engem.
0: And Jesus said this continuously.
1: És Jézus is állandóan ezt mondta.
0: And he said, I will make you fishers of men. Follow me.
1: Azt mondta, én emberhalászokká teszlek titeket, kövessetek
0: so
1: engem.
0: He intended his disciples, those who came to him, to start fishing other people.
1: Hogy a tanítványai, azok, akik hozzá mentek, elkezdjenek más embereket kihalászni.
0: Part of this authentic life.
1: Ennek a hiteles életnek része.
0: Means that you will be a fisher of men.
1: Az, hogy az ember emberhalász lesz.
0: The disciples came to the Lord Jesus and they said, "Teach us how to pray."
1: A tanítványok oda mentek az Úr Jézushoz és azt mondták neki, taníts minket imádkozni.
0: And then what did Jesus do?
1: És mit csinált Jézus erre?
0: Follow me.
1: Kövessetek engem.
0: When you pray, do it like this.
1: Amikor imádkoztok, így csináljátok.
0: Our Father.
1: Mi Atyánk.
0: And so he taught them how to pray.
1: Tehát tanította őket imádkozni.
0: Follow me.
1: Kövessetek engem.
0: Jesus continually set himself there as the example.
1: Jézus állandóan példaként mutatta magát, állította magát.
0: And as you and I follow him,
1: és ahogy ti és én őt követjük,
0: we are going to say yes, come on, follow me.
1: Mi is azt fogjuk mondani, hogy gyertek, kövessetek minket.
0: I can show you how to be a fisher of men.
1: Én meg tudom neked mutatni, hogyan kell emberhalásznak lenni.
0: I can show you how to pray.
1: Meg tudom mutatni neked, hogy kell imádkozni.
0: Come on, we've got to be those sorts of people.
1: Ilyen embereknek kell lennünk.
0: Because we, our lives are an authentic witness.
1: Mert a mi életünk hiteles tanú kell, hogy legyen.
0: He also said, take up your cross and follow me.
1: Azt mondta Jézus, vegyétek fel a kereszteteket és kövessetek engem.
0: If you're going to follow me, this is where it's going to end up.
1: Mert hogyha követtek engem, akkor ez lesz az út vége.
0: Taking up your cross.
1: A kereszt felvétele.
0: Because this is the way it leads.
1: Mert erre vezet ez az út.
0: It's going to lead to taking up your cross.
1: Ahhoz vezet, hogy fel kell vennünk a keresztünket.
0: There's a cost in following the Lord Jesus.
1: Az Úr Jézus követésének ára van.
0: Sell what you have and follow me.
1: Add el, amit van, és kövess engem.
0: But you know, there's also a cost, there's also a reward.
1: De tudjátok, nem csak ára van, hanem jutalma is.
0: There is a reward to following Jesus.
1: Van Jézus követésének egy jutalma.
0: Hallelujah. It says in Matthew's Gospel chapter 19
1: and verse 28.
0: You will sit on the 12 thrones and judge the 12 tribes of Israel.
1: Hogy 12 trónon fogtok ülni, és Izrael 12 törzsét fogjátok ítélni.
0: This was the rewards for these disciples.
1: Ez volt a jutalom ezeknek a tanítványoknak.
0: Now there are rewards for those who faithfully follow the Lord and even in this life.
1: Azok számára is van egy jutalom, akik hűségesen követik az Urat ebben az életben, itt most.
0: Now we don't often talk about that.
1: Erről nem gyakran beszélünk.
0: But there are crowns laid up for those who are faithful.
1: De koronák vannak félretéve a hűségeseknek.
0: But even in this life there are rewards.
1: De már ebben az életben is vannak jutalmak.
0: As we follow the Lord.
1: Ahogy az Urat követjük.
0: And as we are being faithful to him.
1: És ahogy hűségesek vagyunk hozzá.
0: The fellowship we enjoy with him could not be exchanged for anything.
1: Azt a közösséget, amit vele átélhetünk, nem cserélnénk el semmire.
0: What a reward. Hallelujah.
1: Micsoda jutalom.
0: Hallelujah. You could put a price tag on it.
1: Erre nem is lehetne árcédulát tenni.
0: Come on, isn't that true?
1: Így van, nem így van.
0: Hallelujah. We worship you, Lord.
1: Imádunk téged, Uram.
0: Are you staying awake? I know it's getting very hot in this room.
1: Éppen tudok maradni, mert nagyon meleg van itt. Egy kicsit rázzátok meg magatokat. Nagyon meleg kezd itt lenni.
0: Jesus summed up his purpose.
1: Jézus a célját úgy foglalta össze.
0: He said, "You shall be witnesses of me, because you have been with me from the beginning."
1: Mert velem voltatok kezdettől fogva.
0: In John's Gospel, chapter 15 and verse 27.
1: János 15:27.
0: You shall be witnesses of me.
1: Tanúim lesztek.
0: Because you've been with me from the beginning.
1: Mert velem voltatok kezdettől fogva.
0: You know, there's something about that.
1: Tudjátok, van ebben valami.
0: Some of you have been with a specific work or a specific person from the beginning of that work.
1: Néhányan együtt vagytok egy bizonyos szolgálat kezdetétől fogva már azzal a valakivel, aki ebben szolgál.
0: And you've grown up with the work.
1: És fölnövekedtetek ezzel a munkával együtt.
0: You've gone through some of the pains and the headaches.
1: Átmentetek a fájdalmakon, a fejfájásokon.
0: You've been through the trials and the temptations.
1: Átestetek a kísértéseken és a megpróbáltatásokon.
0: And you, in the going through things together, you've grown together.
1: És ahogy átéltétek együtt ezeket a dolgokat, együtt növekedtetek.
0: And in the doing of it together.
1: És abban, hogy együtt tettétek ezeket a dolgokat.
0: So the life has been imparted.
1: Életet adtatok át.
0: And you'll be a witness of him.
1: Vagy kaptatok Istentől, és az ő tanúi lettetek.
0: And this is how it was working with these disciples.
1: Így működött ez ezekkel a tanítványokkal is.
0: This is how it was working with them.
1: Így működött velük is.
0: You remember what that time when Jesus was being crucified.
1: Emlékeztek arra, amikor Jézus keresztre feszítették.
0: And Peter was came into the courtyard.
1: És Péter bement az udvarba.
0: And he was just keeping a little bit of distance.
1: kicsit úgy távol akart maradni.
0: And he was warming himself around the fire.
1: És a tűz körül melegítette magát,
0: and
1: melegedett.
0: The servant girl found him there.
1: És ott megtalálta őt egy szolgáló lány.
0: And she looked hard at him.
1: És jól megnézte őt.
0: And she looked at him and she said,
1: és azt mondta,
0: you were with him.
1: Te is vele voltál.
0: You were with Jesus.
1: Te is Jézussal voltál.
0: And she accused him. Well, she recognized him.
1: És felismerte őt ez a lány, és így vádolta.
0: Who had been with Jesus.
1: Mondta, hogy ő is olyan ember, aki Jézussal volt.
0: To have been with Jesus was to have belonged to Jesus.
1: Jézussal lenni.
0: To have
1: az,
0: to have been with Jesus to be, was to be one of his disciples.
1: Azt jelentette, hogy valaki az ő tanítványa. Hogy az illető az ő tanítványa, ha Jézussal volt.
0: If that is true of us, can people look at us and say, oh, you've been with Jesus.
1: Eltűnődöm, hogy ez ránk is vonatkozik-e, hogy amikor az emberek ránk néznek, azt mondják, hogy te is Jézussal voltál.
0: Because they know that that's our relationship.
1: Mert tudnak róla, hogy ilyen kapcsolatban vagyunk Jézussal.
0: I want that to be known of me.
1: Azt akarom, hogy engem erről ismerjenek.
0: Yeah, let it be seen on me. We've been with Jesus.
1: Igen, hogy látszódjon rajtam, hogy Jézussal voltam.
0: And you remember when in the Acts of the Apostles?
1: Emlékeztek az apostolok cselekedeteire?
0: After the Pentecost,
1: pünkösd után,
0: Peter, James and John were doing incredible things.
1: Péter, Jakab és János elképesztő dolgokat csináltak.
0: And Acts chapter 4 and verse 13.
1: És az Apcsel 4:13-ban.
0: They take note, these men have been with Jesus.
1: Az emberek észreveszik rajtuk, hogy ezek az emberek Jézussal voltak.
0: What? Why they were an authentic witness?
1: Miért voltak hiteles tanúk?
0: They were doing the same works.
1: Mert ugyanazokat a dolgokat
0: tették. They were living the same life.
1: Ugyanúgy éltek.
0: Hey, these men have been with Jesus.
1: Ezek az emberek Jézussal voltak.
0: Let's move on.
1: Menjünk tovább.
0: Luke's Gospel chapter 6 verse 40.
1: Lukács 6:40.
0: Luke's Gospel chapter 6 and verse 40.
1: Lukács 6.
0: It says there.
1: Azt mondja.
0: Everyone who is fully trained will be like his teacher.
1: Mindenki, aki teljesen ki van képezve, olyan lesz. De hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.
0: 40. Yeah. Everyone who is fully trained will be like his teacher.
1: Amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.
0: You know the future ministry of our Lord Jesus Christ.
1: Tudjátok, az Úr Jézus Krisztus jövőbeli szolgálata.
0: Depended upon this group of disciples.
1: Ezen a tanítványi csoporton függött, ő rajtuk múlt.
0: Carrying his life.
1: Hogy ezek az emberek hordozzák az ő életét.
0: Because his life was the authorization that this was him.
1: Mert az ő életet tette hitelességüket, hogy ők valóban az övéi.
0: You know, it hasn't changed.
1: És ez nem változott ez a helyzet.
0: His life.
1: Jézus élete.
0: Is the authorization that this is him.
1: Teszi hitelessé a tanúbizonyságokat azért, hogy valóban Jézusról van szó.
0: Above everything else.
1: Tehát ez az a dolog, amit mindenek fölött, amit elsősorban meg kell ragadnunk.
0: Says everyone
1: Jézus
0: is fully trained will be like his teacher.
1: Azt mondta, hogy mindenki, amikor tökéletes lesz, olyan lesz, mint a tanítója.
0: So we catch his life.
1: Tehát elkapjuk az ő életét, ránk ragad az élete.
0: And then that is the divine authorization.
1: És akkor ez az isteni meghatalmazás a számunkra.
0: It's like a stamp of approval.
1: Ez olyan, mint egy ilyen engedélyező pecsét.
0: This is the genuine product.
1: Hogy ez egy eredeti termék.
0: This is not some religious sort of fake.
1: Ez nem egy vallásos hamisítvány.
0: This is not man-made.
1: Ezt nem ember alkotta.
0: This is God-made.
1: Ezt Isten alkotta.
0: This was formed in heaven.
1: Ez a mennyben alakult ki.
0: And there has to be a life shown within us.
1: Olyan élet kell, hogy megmutatkozzon bennünk.
0: Which has the stamp of heaven's approval upon it.
1: Amin rajta van a mennyei jóváhagyó pecsét.
0: Those first disciples.
1: Ezek az első tanítványok.
0: Even their enemies had to say, "Oh, they've been with Jesus."
1: Róluk még az ellenségeiknek is azt kellett mondaniuk, hogy ezek Jézussal voltak.
0: They had to say, yes, these are the same sort.
1: Igen, ezek ugyanazok a fajták.
0: Come on, let our enemies even say that of us.
1: Rólunk is hadd mondják ugyanezt az ellenségeink is.
0: They've been with Jesus.
1: Jézussal voltak.
0: Now when Jesus began this ministry with his disciples,
1: Jézus elkezdte a szolgálatát a tanítványaival.
0: He had in his mind the launching of a whole new kingdom.
1: Már arra gondolt, hogy beindít egy egészen új királyságot a földön. Ő azért jött, hogy hirdesse a királyságot.
0: But he was the bringer of the kingdom.
1: Ő hozta el a királyságot.
0: It began with him.
1: Ez vele kezdődött.
0: He gave it and preached it and taught it and imparted it to the 12.
1: És átadta a 12-nek.
0: And then that 12.
1: És aztán ez a 12.
0: Continued to give and impart and teach.
1: Szintén továbbadta, átadta, tanította, prédikálta és bemutatta a királyságot mindazoknak, akik rajtuk keresztül tértek meg.
0: Everything depended upon the virtue of reproduction.
1: Minden a szaporodás alapelvén működött.
0: Come on, there's no growth without reproduction.
1: Nincsen növekedés vagy terjeszkedés szaporodás nélkül.
0: Come on, we can't have any insular attitudes.
1: Nem gondolhatjuk, hogy mi ilyen kis sziget vagyunk. Szaporodnunk kell.
0: Jesus' life was the model.
1: Jézus élete volt a minta.
0: His life was the seed.
1: Az ő élete volt a mag.
0: He showed the model.
1: Ő bemutatta példát.
0: And he planted the seed.
1: És elültette a magot.
0: And his disciples were to reproduce that seed.
1: Ezt a magot kellett tovább szaporítaniuk.
0: Which was him.
1: Ez pedig Jézus volt maga, ez a mag.
0: And that would be the true witness.
1: Ebből lesz az igazi tanúbizonyosság.
0: That's exactly what we do.
1: Pontosan ezt tesszük mi is.
0: And so when we take people,
1: tehát amikor az embereket magunkhoz vesszük,
0: as I follow Christ,
1: hogy ahogy én követem Krisztust,
0: you follow me.
1: Ti is kövessetek engem.
0: Now we better be the authentic witness.
1: Akkor jobban tesszük, ha ilyen esetben hiteles tanúk vagyunk.
0: Jesus constantly reminded them.
1: Jézus állandóan emlékeztette a tanítványait.
0: That all this was only possible as they remained in him.
1: Hogy mindez csak úgy lehetséges, hogyha ők benne maradnak.
0: Let's just look at John 15.
1: Nézzük meg a János 15-öt.
0: John 15 and it's about verse 4 we'll come in.
1: János 15:4 körül.
0: He's talking to his disciples here.
1: Itt Jézus a tanítványaihoz beszél.
0: Abide in me and I in you.
1: Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek.
0: As a branch can't bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me.
1: Miképpen a szőlővesző sem teremthet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőké marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok.
0: I am the vine and you are the branches.
1: Én vagyok a szőlőtőké, ti a szőlővesző.
0: In me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing.
1: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
0: The Lord Jesus said to them and continually told them, yes, you abide in me.
1: Az Úr Jézus azt mondta, igen, én állandóan azt mondtam nekik, hogy maradjanak bennem.
0: And he was confident that as they did that, there was a guarantee of a continuation of
1: és
0: his
1: Jézus
0: life.
1: És Jézus bízott abban, hogyha benne maradnak a tanítványai, akkor ez szavatolja az ő életének a folytatódását.
0: And I believe the Lord Jesus is still in business today.
1: És hiszem, hogy az Úr Jézus még ma is folytatja ezt a munkáját.
0: Imparting his life to us as individuals.
1: Átadja az életét nekünk egyéneknek.
0: And he's working in exactly the same way.
1: És ugyanúgy működik, dolgozik, mint korábban.
0: And you and I need to learn Jesus' methods.
1: És nektek és nekem meg kell tanulnunk Jézus módszereit.
0: Have people come to us.
1: Az embereket hívjuk magunkhoz.
0: Impart life to them.
1: Adjunk nekik életet. Át.
0: And the only life we have to impart is his life.
1: És csak azt az életet tudjuk átadni, ami az ő élete.
0: So we impart that life.
1: Tehát ezt az életet adjuk tovább.
0: And we are producing an authentic witness.
1: És akkor hiteles tanúkat hozunk létre.
0: A true one.
1: Igazi példányokat.
0: Absolutely true to the original.
1: Amik teljesen olyanok, mint az eredeti.
0: And this world is going to see Jesus.
1: És akkor ez a világ látni fogja Jézust.
0: Hallelujah. Let's stand up.
1: Álljunk fel.
0: Bless your name, Lord Jesus.
1: Áldjuk a nevedet, Úr Jézus.
0: We worship you, Lord.
1: Imádunk téged, Uram.
0: We worship you, Lord. Imádunk.
2: Elhangzott az áldás házának beindítása című tanítássorozat 7. része, melyben Eileen Vincentet hallhattuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: him as a good father.
1: De meg kell őt ismerned jó atyaként.
0: I believe that sin and rebellion against God has bred into us a distrust toward him.
1: Én hiszem, hogy a bűn és az Isten elleni lázadásunk az iránta való bizalmatlanság.
0: And we don't overcome that in one day.
1: És ezt egy nap le kell győznünk.
0: Imagine, let's say you were a rebel of a king leading a rebellion against the king.
1: Képzeld el, hogy te egy király ellen fellázadsz, vezetsz egy lázadást.
0: And one day you decided to stop the rebellion.
1: És egy nap úgy döntesz, hogy abba hagyod a lázadást.
0: But then you were called into the king's presence.
1: És de utána el kell menni a bíróságra.
0: Imagine how you would feel going toward the king, not knowing how he was going to treat you.
1: Képzeld el, hogy mit éreznél, miközben mész a király felé, mert nem tudod, hogy hogyan fog veled bánni.
0: We would be very cautious.
1: Nagyon óvatosak lennénk egy ilyen helyzetben, ugye?
0: And I think that's how it is for many people when they're reconciled with God.
1: Azt gondolom, sok emberrel is így van ez, amikor kibékül Istennel.
0: Even at the fall of Adam and Eve,
1: Adam és Éva bukásakor is,
0: the serpent tempted Adam and Eve to question the goodness of God.
1: A kígyó arra kísértette Ádámot és Évát, hogy kérdőjelezzék meg Isten jóságát.
0: And he said, why won't God let you eat from that one tree?
1: Azt mondta a kígyó, miért nem engedi Isten, hogy arról a fáról legyetek? Arról az egyről.
0: He's keeping something from you that he knows will help you.
1: Visszatart tőletek valamit, amiről tudja, hogy segítene nektek.
0: And the fall, of course, resulted in fear.
1: Természetesen a bukás félelemhez vezetett.
0: And instead of returning to the good father and asking for forgiveness and being reunited, Adam and Eve, they fled.
1: És ahelyett, hogy a jó atyához oda mentek volna utána Ádám és Éva, és bocsánatot kértek volna, megtértek volna, ehelyett elszaladtak és elrejtettek.
0: Immediately God shows his goodness to them in that he makes them animal skins.
1: Isten utána rögtön megmutatja nekik a jóságát azáltal, hogy állatbőrökből ruhát készít nekik.
0: He says your own attempts at dealing with your shame and hiding is not going to last, and he shows them his goodness toward them.
1: Azt mondta, hogy nem lesz tartós eredménye annak a kísérleteteknek, hogy elbújjatok és hogy elrejtsétek a szégyeneteket előlem. Én inkább csinálok nektek.
0: So I believe we have to give up any unworthy suspicions that we have of God.
1: Tehát mi azt gondoljuk, hogy fel kell adnunk minden világi gyanút, gyanakvást, ami Isten iránt él bennünk.
0: If I come close to him, how will he respond to me?
1: De tartunk ettől, mert ha közel megyek Istenhez, akkor ő hogy fog reagálni?
0: What is he really like?
1: Milyen ő valójában?
0: The greatness of God does arouse a healthy fear within us.
1: Isten nagysága egy egészséges Istenfélelmet támaszt bennünk.
0: I ask my intercessors regularly to pray for me that I would continue in the fear of the Lord.
1: Én rendszeresen kérem a közbenjáróimat, hogy imádkozzanak értem, hogy maradjon meg bennem az Istenfélelem.
0: It's important that we have a healthy fear of God.
1: Fontos, hogy legyen bennünk egészséges Istenfélelem.
0: But God's goodness encourages us not to fear him and to draw close to him when we need to.
1: De Isten jósága arra bátorít minket, ne féljünk tőle, hanem közeledjünk hozzá, amikor bajban vagyunk.
0: So Paul says, if God is for us, who is against us?
1: Ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk?
0: Then the next verse he says, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how will he not also with him freely give us all things?
1: Hogyan ne adna vele együtt mindent mi nekünk ajándékba?
0: So my challenge to you today is whether you believe that God will give you all things.
1: Tehát ma az a kihívásom hozzátok, hogy hiszitek-e, hogy Isten nektek ad mindent?
0: Is he a rich man that never shares good things with his children?
1: Ő olyan gazdag ember, aki soha nem oszt meg jó dolgokat a gyerekeivel?
0: If you need something, can you expect that he will give it to you?
1: Ha szükségetek van valamire, akkor számíthatok-e arra, hogy ő megadja azt nektek?
0: But the scripture says that he didn't even spare his own son, and he won't keep other things from us either.
1: De a Biblia azt mondja, hogyha nem tartotta vissza tőlünk a saját fiát, akkor hogyan ne adna minden mást is nekünk?
0: Then in Psalms 85 it says, indeed the Lord will give us what is good.
1: De a 85. Zsoltár azt mondja, hogy az Úr valóban azt adja nekünk, ami jó.
0: One of the things I noticed about Jesus is that the children liked being around him.
1: Az egyik dolog, amit észrevettem Jézusról, az az, hogy a gyerekek szeretek a közelébe lenni.
0: Do you know somebody like that, that children just sort of gather and congregate around?
1: Ismertek ilyen embert, aki körül csak úgy csoportosulnak a gyerekek?

0: Hogy ez öllenek hozzá.
1: I think they could tell the goodness in the heart of Jesus.
0: Azt gondolom, hogy ők megérezték is Jézus szívében a jóságot.
1: And they could trust him.
0: És tudtak bízni
1: benne. The disciples were always sort of telling them to go away.
0: A tanítványok állandóan megpróbálták őket elhesegetni.
1: But the hearts of the children trusted Jesus.
0: De a gyerekek szíve bízott Jézusban.
1: And Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father.
0: És Jézus azt mondta, hogy ha láttatok engem, akkor láttátok az Atyát.
1: The song that we sang said, taste and see.
0: Az ének, amit énekeltünk, azt mondja, hogy érezd és lásd, ízleld és lásd, hogy az Úr jó.
1: So it has to go beyond the theology book and you have to taste.
0: Tehát túl kell lépnünk a teológiai könyveken, és meg kell ízlelnünk.
1: It says how blessed is the man who takes refuge in him.
0: Ez azt mondja, hogy milyen boldog az ember, aki ő benne talál menedéket.
1: It says, fear the Lord, you saints.
0: Azt olvassuk, hogy féljétek az Urat, ti szentjei.
1: But then it says, for those who fear him, there is no want.
0: De utána azt mondja, hogy mert akik félik őt, azoknak nincs.
1: The young lions do lack and suffer hunger.
0: A fiatal oroszlánok szenvednek, szűkölködnek, éhennek.
1: But they who seek the Lord shall not be in want of any good thing.
0: De akik az Urat keresik, azok nem nélkülöznek semmi jó dolgot.
1: Again, it's talking about God's goodness.
0: Itt is Isten jóságáról van szó.
1: So Paul says, if God is for you, who could be against you?
0: Tehát azt mondja Pál, hogyha Isten mellettetek van, akkor ki lehet ellenetek?
1: I had to ask myself, do I really believe that God is for me?
0: Nekem meg kellett kérdeznem magamtól, hogy én valóban hiszem, hogy Isten mellettem van, az én pártom.
1: Psalms 84 says, no good thing does he withhold from those who walk uprightly.
0: A 85. Zsoltár azt mondja, hogy ő semmi jó dolgot nem tart vissza azoktól, akik igaz módon élnek.
1: And how blessed is the man who trusts in you.
0: Mennyire áldott az az ember, aki benned bízik.
1: Just want to read one more verse and then I want to close by praying for you.
0: Még egy verset elolvasok, és utána úgy fejezem be, hogy imádkozzatok.
1: This is in Psalms 103.
0: Ez a 103. Zsoltár.
1: And if you do a search, it's just amazing how much the Bible says about God's goodness.
0: És ha kutatást végeztek, akkor megdöbbentek azon, hogy a Biblia mennyit beszél Isten jóságáról.
1: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name.
0: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
1: Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits.
0: Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről.
1: Who pardons all your iniquities.
0: Aki megbocsátja minden bűnödet.
1: Who heals all your diseases.
0: Meggyógyítja minden betegségedet.
1: Who redeems your life from the pit.
0: Aki megváltja életedet a koporsótól, a sírtól.
1: He crowns you with loving kindness and compassion.
0: Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
1: He satisfies your years with good things.
0: Aki jóval tölti be a te éveidet.
1: So that your youth is renewed like the eagle.
0: És megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
1: So I basically wanted to challenge you to look for the goodness of God in the land of the living.
0: Én alapvetően arra akartalak felhívni titeket, hogy keressétek az Úr jóságát az élők földjén.
1: What I'd like to do, if I can, is just close by praying for you.
0: Most szeretném most, ha lehet, imával befejezni, imádkozok értetek.
1: I think one of the biggest barriers in knowing the goodness of God is our experience with our earthly father.
0: Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb akadálya Isten jósága megismerésének az életünkben az, amit átéltünk a földi apánkkal.
1: And sometimes that takes years for God to heal and to change the way we view father.
0: Néha Istennek évekig tart, hogy megjújítson minket és megváltoztasson a látásunkat, a szemléletünket az apáról.
1: But what I'd like to do is close by just praying a father's blessing on you.
0: Most szeretnék zárásképpen úgy imádkozni, hogy atyai áldást mondok rátok.
1: I know I'm not your father.
0: Én tudom, hogy nem vagyok az apátok.
1: I'm not even your spiritual father.
0: Még a szellemi apátok sem.
1: But I am a father.
0: De apa vagyok egyébként.
1: And if you'll put your heart in a receiving mode, I would just like to bless you internally.
0: És hogyha a szíveteket ilyen vevő módra állítjátok, vevőkészé teszitek, akkor
1: okay?
0: Szeretnélek belülről megáldani.
1: Why don't you just stand together?
0: Rendben, akkor álljunk fel mindannyian.
1: Just open, put yourself in a place of receiving and open your heart.
0: Tehát állítsátok be magatokat befogadásra. A szíveteket, nyissátok
1: and
0: meg.
1: I just want to ask God to touch you deep inside.
0: És meg akarom kérni Istent arra, hogy mélységesen érintsen meg titeket.
1: The Holy Spirit can do things in 3 seconds faster than it would take us many years.
0: A Szent Szellem 3 másodperc alatt meg tudja azt tenni, ami nekünk évekig tartana.
1: Even if you had a father who cursed you instead of blessing you?
0: Akkor is, hogyha olyan apád volt, aki átkozott ahelyett, hogy áldott volna.
1: We all now have a heavenly father.
0: Mindannyian tudjuk, hogy van egy mennyei atyánk.
1: He is the best dad in the whole world.
0: Ő az egész világon a legjobb apuka.
1: And when he blesses you internally, it changes all kinds of things.
0: És amikor a bensőtöket megáldja, ez mindenfélét megváltoztat.
1: So let me just pray.
0: Tehát akkor hadd imádkozzam
1: értek. Father, I thank you for this group of leaders.
0: Atyám, köszönöm neked ezt a csoportnyi vezetőt.
1: I thank you for your presence in this room right now as we pray.
0: Köszönöm, hogy itt van a te jelenléted ebben a teremben most, amikor imádkozunk.
1: I thank you for your goodness.
0: Köszönöm neked a jóságodat.
1: And your love for each person.
0: És hogy mindenkit itt szeretsz egyenként.
1: Today over each person I pray a father's blessing.
0: És ma így mindenkit megáldok egy atyai áldással.
1: I pronounce a blessing over your life.
0: Áldás mondok az életetekre.
1: I bless the day you were born.
0: Megáldom a születésetek napját.
1: I bless the day you were born.
0: Megáldom a születésetek napját.
1: I bless your personality.
0: Megáldom a személyeteket.
1: The way God wired you and made you.
0: Azt, ahogy Isten tekercselt és megalkotott titeket.
1: I bless your calling and your destiny.
0: Megáldom az elhívásotokat és a rendeltetéseket.
1: Today I call you into your destiny.
0: Ma behívlak titeket a rendeltetésetekbe.
1: And I pray, God, that you'd put your blessing deep into each of our hearts.
0: És imádkozom, Istenem, hogy mindegyikünk szívébe mélyen helyezd el a te áldásodat.
1: Find those places that were not blessed.
0: Találd meg azokat a területeket, amelyek nem voltak áldottak eddig.
1: Put your blessing there.
0: És ott helyezd el az áldásodat.
1: And we break the power of every unkind word.
0: És megtörjük minden szeretetlen szó hatását.
1: And I pray, God, that your Holy Spirit,
0: és imádkozom, Istenem, hogy a te Szent Szellemed,
1: would make each of us to know the breadth and the length and the depth of your love for us.
0: Mindegyünkkel ismertesse meg a te irántad való szeretetünk szélességét, hosszúságát, mélységét, magasságát.
1: I declare, you will be like a tree planted by rivers of living water.
0: Hogy olyanok lesznek, mint az élő víz folyója mellé ültetett fa.
1: Whatever you do will prosper.
0: Minden bővölködni fog és sikeres lesz, amit tesz.
1: You shall have all that you need.
0: Mindenetek meg lesz, amire szükségetek van.
1: And you can draw abundance from God.
0: És meríthettek bőséget Istentől.
1: Your leaf will not wither.
0: A leveletek nem hervad el.
1: This is your lot as a son and daughter of God.
0: Ez a ti jussatok, mint Isten fiainak és lányainak.
1: I pray, God, that you would replace the distrust that we might have.
0: Imádkozom, Isten, hogy ezt a bizalmatlanságot, ami volt bennünk,
1: with a strong confidence in your goodness.
0: Helyettesítsd egy erős bizakodással a te jóságodban.
1: We want to continue to obey you and respect you.
0: Továbbra is akarunk engedelmeskedni neked és tisztelni téged.
1: And fear you.
0: És félni téged.
1: And at the same time draw close.
0: És ugyanakkor közeledni akarunk hozzád.
1: And I pray that you give each of us experience that would move our knowledge of you from our heads into our hearts.
0: És imádkozom, hogy mindannyiunknak adj olyan átéléseket, amelyek a rólad való tudásunkat a fejünkből a szívünkbe mozdítják át.
1: In Jesus' name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott, meg kell ismernem őt című tanítássorozat második része, melyben Barry Whistler tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Az ítéletről szeretnék ma beszélni, ami leginkább már hetekkel ezelőtt mocorgott ez a téma bennem, de ami leginkább erre ösztönzött, a héten olvastam egy hírt, óriási kártérítést ítélt, több mint 30 millió forintnyi összeget a svéd legfelsőbb bíróság egy nőket erőszakoló szíriai migránsnak. Az államtól kell, hogy ezt megkapja. Megkínzott, megerőszakolt egy nőt, mindezt egy megdöbbentő bíróság ítéletnek köszönhetően. Utána börtönbüntetést kapott, 3 év, 3 hónap. Ezt a társa föllebbezte, erre súlyosbították több mint 4 évre. Utána a jogvédők és az ő ügyvédje is föllebbezett, és végül kiengedték, és kártérítést is kellett a svéd államnak fizetnie, ugyanis hiába állapították meg az orvosok, hogy már nagykorú, amikor ezt elkövette, ezt a bűnt, és hiába vallotta be ő maga is a barátainak, és SMS-be el is küldte többször, és a barátait kérte, hogy idősebbnek vallják, mint amennyi, vagyis fiatalabbnak, mint amennyi. A svéd legfelsőbb bíróság elfogadta azt a bizonytalan eredetű útlevelet, amit az ügyvédje bemutatott, így fiatalkorúnak nyilvánították, és ezért kiengedték a börtönből, és 30 milliónyi kártérítést is kapott. Ugye néhány héttel később azonban újból súlyos bűncselekmény követett el Malmöben, ahol elraboltak megint egy nőt, és megint erőszakot követtek el rajta. Életben maradt a nő, bár folytogatták, stb. Most ez a héten történt, a héten több tüntetés is volt egyébként Svédországban, hogy ha ilyen a kormányunk, az országunknak a jogi helyzete, akkor azt hogy lehet nevezni? Lehet betörni otthonba becsületes állampolgárt, folytogatni, megerőszakolni, és utána még pénzt is kap érte, és nem kis összeget, ha már komoly vagyonra tett szert. Ezért az ítéletről az emberi oldala és az isteni oldala szempontjából szeretnék ma beszélni. Ha megnézed az ítéletnek a meghatározását, van etikai oldala, tehát van erkölcsi megítélés, ami az a képesség, hogy egy személy különbséget tud tenni jó és rossz között, mielőtt elkövetne valamit. Ez egy ítélő képesség. Az ítélet nyilván az elme megértéséből származik, hogy mi a helyes a gondolkozás módja szerint. A gondolkozás módját nyilván a kultúra és sok minden más a környezet befolyásolja. Tehát az ítélet egy megkülönböztető képesség, ami még egy konkrét cselekedet vagy esemény előtt is lehet, vagy az ítélet, ugye az esemény utáni értékelés, tehát, hogy megmondja az ítélet, ítélő, hogy ez a cselekedet jó volt, vagy nem volt jó. Erkölcsös, vagy erkölcstelen, törvényes, vagy nem törvényes volt. Ez az eset, amit felolvastam, ugye óriási botrányt kavart azért ott nem csak a svédeknél, hanem ott a környező nagy jogvédő északi jómódú országokban is. Fölvetett egy kérdést, ami tudom, hogy itt is, akik az igazságszolgáltatás terén dolgoznak, időnként komoly erkölcsi kérdés elé állnak, jogosság vagy igazság. Mert van úgy, hogy a jog nem az igazságot szolgálja. Van úgy, hogy van, ami jogos, de nem igazságos. Isten pedig olyan Isten, hogy az ő királyi székének az alapja a jogosság és az igazság. Istennél soha nem válik külön a jogos és az igaz. Tehát az ítélet különbségtevést, igazságszolgáltatást jelent, és az igazságszolgáltatást olyan szempontból isteni ítéletről beszélek, hogy az igazság és a jogosság soha nem válik külön, és soha nem kerül ellentétben. Megnéztem a héber és a görög ítél kifejezést is, nem akarok így ebből felolvasni, csak a görög kifejezésből abban egyértelműen benne van a szétválasztás és a megkülönböztetés. Tehát erkölcsi értelemben van, és a héber is az erkölcsi etikai ítéletet is tartalmazza, tehát nem csak egy jogi folyamatról vagy eseményről van szó. Miért van egyáltalán felelősségre vonás, vagy miért van egyáltalán ítéletre szükség? Egyrészt, ha isteni oldalról nézem, hogy megtudják az emberek, hogy van Isten, van igazság és van gonoszság. A másik pedig az, hogy az emberek ebből fakadóan felelősséggel éljenek, hogy legyenek tisztában, hogy minden tettért, gondolatért, szóért, motivumért, vagy akár még mulasztásért is felelni kell. Isten előtt, a Teremtő előtt. Következményei vannak a tetteinknek, a szavainknak, az életünknek. Hallottunk erről, hogy milyen ökolábnyomod van, milyen digitális lábnyomod van, stb. Stb. De van erkölcsi lábnyomunk is. Hagyunk nyomot. Nem csak a hóban, hanem hagyunk nyomot magunk mögött az életben, erkölcsileg, etikailag is, és azt lehet látni, hogy egyre több gerinc nélküli lábnyomot hagynak emberek. Olyan, mintha nem gerincesek hagynák a lábnyomokat. Isten ítéletei mindig igazságosak. A 119-es Zsoltár, amire Hédi hivatkozott, beszél talán legtöbbet erről. Három rövid biblia verset fogunk megnézni, a 19-es Zsoltárból az első, a 10-es vers. Az Úrnak ítéletei mindenestől fogva igazságosak. Pál apostol a római levélben szintén előhozza, hogy Isten ítéletei igazság szerintiek minden esetben. És a jelenések 16-ban, tehát a végét is, ha megnézzük, akkor a mindenható Istenről ez zengik a mennybe is, hogy igazak és igazságosak a te cselekedeteid, a te ítéleteid. Most az első pontban megnézzük, három pontunk lesz egyébként, tehát hogy körülbelül el tud helyezni. Az első pontban megnézzük az ember ítélet hozatalának az alapja, Isten értékrendje. Ezt akarja Isten. Ebből olvastunk föl, ha emlékeztek, a János evangélium 5. részéből egy biblia verset, a János 5:22-23, az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet a fiúnak adta. Azért, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogy tisztelik az atyát. Tehát az atya odaadta az ő emberré lett fiának, hogy egy igaz ember ítélje az embert. Ez egy lényeges kérdés. És a 27-es vers, 5:27, hatalmat adott az ítélet tételre is az ő fiának, mivel embernek a fia. Tehát az ember fiának adott hatalmat Isten, hogy ítélkezzen, de az ember fia akkor tud igazságosan, jogszerűen ítélkezni, hogyha joga nem kerül szembe az igazsággal. Mindig Isten igazságával kell összhangba hoznia a kormányoknak, az államoknak, a nemzeteknek a jogrendszerüket. Ahhoz, hogy ne kerüljenek szembe az Isten igazságával. A János 12-ben a 47-es, 48-as verset, ha megnézzük, azt olvassuk, hogy aki hallja az én beszédemet és nem hisz, én nem kárhoztatom, vagyis nem ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy károsztassam, vagyis elítéljem a világot, hanem hogy megtartsam, vagyis megváltsam ezt a világot. aki megvet engem, nem veszi be a beszédemet, van annak, aki őt károztassa és elítélje, az a beszéd, amit én szóltam, az károztatja, az ítéli majd el az utolsó napon. Az atyáé a bírói pozíció, a bírói trónszék. Az ő fiának az emberré lett Krisztus Jézusnak adta, hogy egy igaz, tiszta, hűséges, igazságosan és jogosan, jogszerűen uralkodó ember ítéljen az emberek között. De Jézus azt mondta, én nem azért jöttem, hogy most ítélkezzek, odaadom az én szavamat, és az én szavam fog megítélni mindenkit. Tehát Istennek a beszéde az, ami eligazodást nyújt abban, hogy mi a jó, mi a rossz, hogyan ítéljünk, hogyan döntsünk, mi alapján tegyünk különbséget, gondolatok, motivumok, cselekedetek jó és rossz között. Lehet kívülről ugyanaz a cselekedet Isten szemébe gonosz, és ugyanaz a cselekedet Isten szemébe kívülről jó, mert lehet, hogy más a motivum. Lehet, hogy az egyik hitből van, a másik pedig egyszerűen csak számításból, például önzésből. Igaz ítélet, Isten útmutatásai az ítélet tételhez, nézzünk meg most néhány alapot. Mózes harmadik könyvében a 19. fejezet 15-ös verse azt mondja, hogy ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben. Ne nézz a szegénynek a személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld, igazságosan ítélj a fele barátodnak. Az a bírói döntés, az nem volt igazságos. Lehet, hogy jogszerű volt, és a jogvédők most dörzsölték a markukat, mert egy részét megkapták annak a 30 milliónak. De vajon mit mondhat az a férfi, akinek a feleségét megerőszakolták? Mit mondhat az a nő, akit meggyaláztak, és majdnem, hogy halálra vertek? Isten nem véletlenül adta a mózesi törvényt. Nem azért adta, hogy most is, 21. században az alapján, a törvény alapján éljünk, de elveket adott. Azok az elvek ugyanolyan igazak. Azt mondja, Mózes 5. könyve 16. fejezet, 18-as, 19-es vers. Isten Mózessel bírákat állítatott fel minden kapuban, tehát minden település, minden egyes közösség élére, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel. Nehogy elfordítsd az ítéletet, ne válogass szemét, vesztegetésül nehogy elfogadj bármilyen ajándékot is. Mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemét, és elfordítja az igazak beszédét. A nokiás dobozok ezért veszélyesek. A megvesztegetés ezért veszélyes. Mert az ítélet lehet, hogy jogszerű lesz, de nem igazságos. Sámuel első könyve 8. fejezet 3. vers. Sámuel fiai nem jártak az ő útjain, hanem a telhetetlenség útján indultak, ajándékot fogadtak el, tehát megvesztegetés, csúszó pénzt, és elfordították az igaz ítéletet. Tehát emlékeztek, hogy Sámuel ki volt akadva, kiborult azon, hogy királyt követel a nép. De ne felejtsük el, hogy ennek volt egy másik oldala is, hogy ő volt a bíra, de a bírónak a fia, a bírónak a gyerekei visszaéltek a hatalmukkal, és csúszó pénzt fogadtak el, ajándékokat fogadtak el az ítélettételhez, és gyakorlatilag elfordították az igazságot, jogszerűen ítéltek, de gonoszul, nem igazságosan. És az emberek ettől meggyűlölték ezt a bírói hivatalt, és azt mondták, inkább királyt kérünk. Sámuel ki volt akadva, és megbántódott, ő úgy gondolta, hogy ellene szól. Nem ellene szólt, hanem az ellen, a korrupt rendszer ellen, ami ott kialakult körülötte, és hagyta, mint apa. Nem csak bíra, hanem mint apa családfő. János 7, 24. Azt mondja Jézus, ne a látszat után ítéljetek, hanem igazítélettel. Olyan sok mindent látunk, és sokszor úgy zsigerből egyből ki is mondjuk a ítéletünket. Erről, arról, amarról. Ahogy telnek az évek, meg az évtizedek, nem gyávább lett az ember, hanem úgy gondolom, hogy megfontoltabb. Már nem egyből jön ki az ítélet zsigerből, hanem kicsit jobban vigyázok én is az ítélet hozatalomra. Mert nem biztos, hogy úgy van, ahogy a szemeimmel látom. Nem biztos, hogy úgy van, ahogy a természetes érzékszerveimmel konstatálom, és abból döntést tudok hozni. Ha van természet fölötti kijelentésed, akkor egyértelmű. Mert van, amikor Isten pontosan ezért adja a szellemi ajándékokat, a szellemek megkülönböztetését. Az egyébként ugyanaz a szó, az ítélet. Hogy jó tudjál dönteni, vagy az ismeretnek az ajándéka. Konkrét eset volt, szemrebbenés nélkül beszéltem egy emberrel, és mondott egy dolgot. És világosan a Szent Szellem, úgy menet közben semmi nem volt, se glorióla, nem volt futófény, semmi. Ez elém hozott Isten egy konkrét képet, hogy ő mit csinál. És elmondtam neki. Az pont az ellenkezője volt. De elmondtam a helyét és az idejét is. Mert Isten tudja. És tudta. Isten mindent tud, és be lehet csapni embereket, de Istent nem tudjuk becsapni. Emlékeztek, hogy Dávid uralkodása ezért volt Isten előtt kedves, 2 Sámuel 8.15, azt mondja, uralkodott Dávid az egész Izraelen, Dávid az egész nép között igazságot és ítéletet szolgáltatott. Tehát igazságot és ítéletet. Salamon, amikor az Úrhoz fordult, emlékeztek, hogy bölcsességet kért a döntésekhez. Bölcsességet kért az ítélettételhez. Bölcsességet kért ahhoz, hogy igazságosan tudjon ítélni az egész nép között. 72. Zsoltár első, második verse, ez a Salamon Zsoltára egyébként. Isten a te ítéleteidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Mondott, én nem vagyok király, bár nem tudsz ez alól kibújni, mert szent nemzet, királyi papság vagyunk, és a királynak a gyermekei vagyunk, király lányok, király fiak, Pintér Béla dalát, ha ismered, akkor tudod. De néhány biblia verset megnézünk azzal kapcsolatban, ha igazán, igaz módon így mondom, így értem, tisztán és szentül akarsz élni, akkor nem kerülheted ki az ítélethozatalt, és nem kerülheted ki azt, hogy bizonyos helyzetekben döntést kell hoznod, és állást kell foglalnod nem csak a jó mellett, hanem a gonosszal szemben is. Vagyis a különbségtevés, az ítélet a gonosszal szemben nem kerülhető ki egy Jézus tanítványi élet mindennapjaiban. 37-es Zsoltár 30-as vers azt mondja, bölcsességet beszél az igaz szája, a nyelve ítéletet szól. Ez mit jelent? Nem azt jelenti, hogy egy igaz ember állandóan ítélkezik, hanem egy megigazultságból járó ember nem tudja megtartani a megigazultságot, hogyha az ő szavába kikerüli az állásfoglalásokat. Az állásfoglalást az be kell vállalnod. Akkor is, hogyha az veszélyesnek tűnik. Akkor is, hogyha az úgy tűnik, hogy konfrontálással jár. A 119-es Zsoltár 7-es vers azt mondja, hálát adok neked, Uram, tiszta szívből, hogy megtanítottál a te igazságot ítéleteire. Ahogy az igazságot olvasod, az igazságot magadhoz el, az igazságon gondolkozol, az igazságban jársz, élsz, azt veszed észre, hogy az igazság az ítél. Az igazság önmagában ítél. Ítéletet hoz, különbséget tesz, mert az két élő kard, szétválaszt. A lelkit a szellemitől, a testét az istenitől. Tehát egyszerűen, ha nem járok igazságban, akkor a különbségtevés az nem szükségszerű. De a tanítványi élet lépten nyomon bele botlasz a különbségtevés az állásfoglalásnak a szituációiba. Nem tudod kikerülni. Ha kikerülöd, kompromisszumokat kötsz. És elveszíted a megigazultságot. Jób 29, 14-es, 15-ös vers. Szeretem ezt a Jób kijelentést. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. És akkor elmondja, hogy vaknak szeme voltam, sántának lába, és sorolja tovább, hogy tehát gyakorlatilag a kiszolgáltatottak mellett kiállt. Tudsz-e vajon kiszolgáltatottabb szemét mondani nekem, mint az abortuszra ítélt gyerek? Kevés olyan kiszolgáltatott van. De kiszolgáltatottak a bármilyen üldözésben részesültek is. És Jób azt mondja, hogy az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Ez azt jelenti, hogy ez nem csak egy külső dolog, hanem a lényedbe beivódik. És akkor is, hogyha nem tudatos, hogy most én az igazság mellett állok ki, egyszerűen olyan az életed, hogy az igazságról vagy egy bizonyíték. Egy igazságról vagy egy jelzőtábla. Rád néznek, és egyből összekapják magukat, mert tudják, hogy a jelenlétedbe akármit nem csinálhatnak. Mert megszólod. Nem káromolhatják az én Istenemet a jelenlétembe, mert szóvá teszem. Én se szidom az anyját. Aztán persze szabadsága van, hogy folytassa, de adjon az Úr ebbe kegyelmet és bölcsességet. Izaiás 33, 5-ös vers, e szakasz utolsó Biblia verse, azt mondja, hogy felmagasztaltatott az Úr, magasságban lakik, betöltötte Siont ítélettel és igazsággal. A Sion, Isten népe, az egyház, az eklézsia arra hivatott, és azért választotta ki Isten, és azért emelte föl, hogy tele legyen ítélettel, vagyis különbségtevéssel, fölvállalja az egyház, fölvállalja az eklézsia, hogy kiálljon az igazságért, hogy szóljon az igaz mellett, szóljon a gonoszsággal szemben. A második nagy terület, tehát ez volt az ember ítélet hozatalának az alapja, és az Isten értékrendje. A második, az Isten időbeni ítéletei az emberi történelemben. Ezzel kapcsolatban nem túl sokat fogunk megnézni, csak néhányat. Gondoljatok Kóré, Dátán, Abirámra. Vagy gondoljatok Szodomára és Gomorára. Isten megmutatta Kóré, Dátán, Abirám ítéleténél, hogy hogyan viszonyul ő, és azt egy egész néppel megismertette, húsba vágó módon, hogy a szemük láttára nyelte el a föld nem csak ezt a három lázító férfit, hanem a feleségeiket, gyerekeiket, barmaikat, és mindazokat, akik kiálltak mellettük, ha jól emlékszem, valami 200-valahány ember. Meghalt. Hogy megtudja az ember, hogy Isten hogyan viszonyul afele a lázadás felé. Szodoma, Gomora esete. Ez Istennek az ítélete időben, amit végrehajtott. Az Ószövetség bemutatja azt, hogy az ember Isten ítélete alatt van. Tehát kész van a halálos ítélet, minden ember számára kész van. És Isten fia azért jött emberként ide a földre, hogy a föltámadása után a kegyelem királyi székéhez megnyissa a szabad bejárást, hogy az ítélet alatt levő ember, ami a bűnös természete és a bűnös természetéből fakadó bűnös cselekedetek miatt érvényes halálos ítélet van mindegyikünkre, oda tudjunk menni a kegyelem királyi székéhez kegyelemért és üdvösségért. Ez a megváltásnak a terve, ez az üdvterv. De azt tudnunk kell, hogy az ítélet az most is hatályban van. Az új szövetség nem törölte el ezt, hanem az új szövetség a Krisztusban mindenki számára lehetővé teszi, hogy ez alól a károsztató ítélet alól ki lehet jönni, és üdvösségre lehet jutni. Bárki számára. Nem csak zsidónak, törvényt ismerőnek, hanem törvényt nem ismerőnek is, más népekből, pogány nemzetekből származottaknak is. Akik hiszünk Jézus Krisztusban, a mindenek bírájához kapcsolódtunk és csatlakoztunk, amikor megtértünk, vagyis az ítélő Istenhez. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet 22-es verstől ezt olvassuk, hogy járultunk, vagyis oda kapcsolódtunk, közösségünk lett Sion hegyével, élő Isten városával, a mennyei Jeruzsálemmel, angyalok ezreivel, elsőszülöttek seregével, egyházával, akik be vannak írva a mennybe, és mindenek bírájával, Istennel. Satöbbi, satöbbi. És Jézussal, a meghintés vérével is közösségünk lett. És az jobbat beszél, mint Ábel vére. Tudjátok, Ábel vére nem önként folyt ki. Őt megölte a bátyja. Jézus vére saját szabad akaratából omlott és hult ki, folyt ki, a bűnért és a bűnösökért. Ábel vérét beitta a föld, tudjuk nagyon jól, és ezért azt olvassuk, hogy átkozott lett a föld. És engesztelésért kiáltott, és kiállt a föld, mind a mai napig a vérontások miatt. Gondoljatok bele, ahol most élünk, ahol most élsz. Milyen vérontások voltak az elmúlt évszázadok, elmúlt évezredek során. Jó lehet, a történelemben elfeledtük mi emberek, de a vér szellemben most is kiállt. Minden gyilkosság miatt kiontott vér. És Jézus vére a mennybe van, és Jézus a föltámadása után fölment az Atya jelenlétébe, fölvitte a vért, mint az engesztelésnek a vérét, és erre a vérre nézve egyszerűen elfedezi és eltörli az Atya a te vétkeidet, a mi vétkeinket. Egy óriási kegyelem. Az Ábel vére Istenhez bosszúért kiált. Jézus vére pedig tudod miért? Kegyelemért. Azt mondja, hogy van kegyelem. Azt mondja, hogy ne vess véget az életednek, mert van kegyelem. Nem kilátástalan a helyzeted, mert van kegyelem. Jézus vére a bűnöshöz kiált, hogy van reménység, van kegyelem, van kiút ebből a kilátástalan helyzetből. Tehát ez az Isten időbeni ítéleteivel kapcsolatban. És eljutottunk a harmadik pontra, ami három alszakaszt nézünk meg. Isten örök ítélete. Az első a Krisztus ítélőszéke előtt. Jézus Krisztusban hívők ítéltetnek meg. Gondolkoztam a Péter apostol következő Biblia versén, hogy ezt felolvassam, de úgy vagyok, hogy igen. Mert ideje, tehát ez Kairosz ideje, hogy elkezdődjön az ítélet Isten házán. Ha pedig először rajtunk kezdődik, mi lesz azokkal, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? Azért gondolkoztam, hogy ezt felolvassam-e, mert ez nem csak az örökkévaló ítéletre igaz, hanem ez mára is igaz. Ez igaz az időbenre is. Ez igaz most arra is, és igaz nyilván az elragadtatás utánra is. Ugyanis az elragadtatás után, Jézus Krisztus visszajövetele után fogunk megállni minden hívő Krisztus ítélő széke előtt. Akik itt lesznek a földön, azok egy szempillantás alatt átváltoznak. Ez a romlandó romolhatatlanná, halandó halhatatlanná, ez a gyalázatos és dicsőséges testé. Akik már korábban Krisztusban elaludtak, elköltöztek, azok pedig egy föltámadott, romolhatatlan, dicsőséges és halhatatlan testben fognak megállni velünk együtt Krisztus ítélő széke előtt. Mi lesz ott? Milyen ítélet lesz? Kettő biblia verset, illetve hármat nézzünk meg. Róma 14:10-től. Miért károsztatod, ítéled el a te testvéred? Miért veted meg a te testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélő széke elé. Mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Mindannyian. És itt hívőkről van szó, Jézus tanítványairól. 2 Korintus 5:10. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Hogy ki megkapja, elnyerje mindazt, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát itt lehet látni, hogy Isten a cselekedeteket ítéli meg a Krisztus ítélő széke előtt a hívők életébe. Tehát az ember szelleme már megváltatott, az ember szelleme üdvösségre jutott. A megszentelődés folyamatában a lelkünk üdvösségének kimunkálása a mi feladatunk, ez a megszentelődés folyamata. Hogy miket cselekszünk, miket mondunk, hogyan élünk, hitből élünk, avagy nem. Az 1 Korintus 3, a 11-es verstől egy nagyon ismert biblia rész szól arról, hogy az alapra ki mit épít. Azt mondja, hogy más alapot, más fundamentumot nem vethet senki a meglevőn kívül, aki a Krisztus Jézus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, vagy fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világosság tenni, amikor ő tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz. Hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amit ráépített, megmarad, az jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, az kárt val. Ő maga ugyan megmenekül, de úgy, mintha tűzön menne át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme bennetek lakik. Nyilván ehhez a Biblia vershez készült egy teológia is, ugye, hogy vagy pokol, vagy menj, de hogyha nem olyan egyértelmű, akkor van egy harmadik, az a tisztító tűz. De az a helyzet, a Jelenések könyve első fejezet 14-es, 15-ös versben elmondja, hogy mi is az a tisztító tűz. Az maga Isten jelenléte. Isten szentsége. Azt mondja, hogy az ő feje, haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó. Szemei olyanok, mint a tűzláng. Lábai hasonlók az izzó fényű érzhez, mintha kemencébe tüzesedtek volna. Az ő szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. És az ő jelenlétében, amikor megállunk Krisztus ítélőszéke előtt, az ő tekintete minden szalmát, szénát, pozdorját eléget. Egy pillanat alatt. Az ő jelenléte emésztő tűz. Szemtől szembe fogunk megállni az Úrral. Hogy mit építünk Krisztusra, hogyan élünk, hitből élünk, számításból, stb. Stb. Az ő jelenléte fogja megpróbálni. A kérdés, hogyan tudunk arany, ezüst, drága kő cselekedeteket cselekedni. És van három alap dolog, amit figyelembe kell vennünk az igazság szerint. Igazság szerint kell cselekednünk. Például az a héten olyan ismerté vált bírói döntés, legfelsőbb bírói döntés, Egyértelmű, hogy nem igazság szerinti az a döntés. A második, hogy hitből kell tenni, tehát nem pusztán szokásból, nem pusztán kényszerből, hanem Isten kijelentett igazságára nézve az ő szavának engedelmeskedve kell cselekednem. Ezt jelenti a hitből. A harmadik pedig, hogy arany, ezüst és drágakő cselekedeteket gyűjtsünk, építsünk az alapra, Krisztusra. Bármit is teszünk, az legyen Isten dicsőségére. Eszünk, iszunk, bármit cselekszünk, legyen a Krisztusért. Ne a magam érdekeiért, ne a magam hasznára. Például azért dolgozom, hogy több pénzem, nagyobb egzisztenciám, nagyobb házom, több vagyonom legyen, vagy azért dolgozom, hogy Isten dicsőségére legyen a munkám és a munkámból bejövő pénz is, és egy nagyobb lehetőséget, szabadságot adjak Istennek anyagilag is az életemből, hogy kezdhessen azzal a pénzzel mások életébe. Tudjon rajtam keresztül vetni, osztani, például. 1 Korintus 10:31, ugye, akár esztek, akár isztok, bármit is tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez igaz nem csak az evésre, ivásra, igaz a tanulásra, igaz a kapcsolatokra, munkára, barátság, jegyesség, házasság. Ugye sokszor egy-egy bizonyos életszakaszba hangsúlyt teszünk erre, arra, amarra. Gyerekszületés, gyereknevelés, gyerekiskoláztatás, stb. Stb. Olyan sok mindenért, de vajon hitből tesszük, Isten dicsőségére tesszük, vagy magunkért? Ház, autó, lakás, munkahelyválasztás, és akkor utána annak tükrébe a fontossági sorrendbe hátrébb kerül Isten királysága is annak keresése, Isten igazsága is annak keresése. Mert most nekem autót kell, nekem lakást kell, nekem házat kell, egzisztenciát kell most építenem. Hitből, hogy arany, ezüst és drága kő cselekedetek legyen az alapon. Még ezzel a Krisztus ítélő széke előtti ítélettel kapcsolatban ez az örök ítéletnek az egyik része. Még egy szakaszt nézzünk meg. A tanítványok életébe a szolgálat részt. A talentumok és a gírák területe. A talentumok történetét ismeritek a Máté 25-ben, ott van a 14-től 30-as versig. Ott a különböző képességű emberek vannak összehasonlítva. Tehát annyit kapunk, amit képesek vagyunk használni. Annyit kapunk, amit képesek vagyunk mozgásban tartani és működtetni Isten dicsőségére és Isten királysága számára. Ezt akkor értjük meg, hogyha a Malakiás prófétánál van a 3. fejezet 18-as versébe. Azt mondja, ha megtértek, vagyis azt jelenti, hogyha a gondolkodásmódunkat egy kicsit áttekercseljük, akkor látjuk meg, értjük meg, hogy különbség van az igaz és a hamis között. Az Isten szolgája között, és a között, aki nem szolgálja őt. Ezóta Malakiás 3:18. Legtöbb probléma, ha megnézed, a kevés talentumosokkal van. Félénkség, sértődékenység, könnyen megbántódnak. Miért? Mert nincs meg a bizalom, egy szóval a hitetlenség miatt. Nem pusztán a cselekedetek hiánya volt a gond, hanem a szívük állapota volt a probléma. Félt az ítélettől, vagyis a megigazoltságba vetett hitét elhagyta. És ez egy kulcs dolog. A másik a gírák. A talentumoknál különböző képességű embereknek osztott ki vagyont az Úr. A gírák történeténél Lukás 19:11-től van. Egyenlő képességű szolgálók között osztott ki, emlékeztek, gérákat. Az ítélet mértéke mi volt? Az ítélet mértéke, vagyis a mennyei jutalom mértéke mi volt? A növekedés mértékétől függött. Tehát nem egyformán kezelték az emberek a kapott vagyon, kapott értékeket, aki nem szerzett semmit, még igyekezete se volt, emlékeztek rá, ugye félelem, rettegés, előítélet, restség, lustaság, kényelem szeretet, a kényelmetlenség kerülése, a hit kockázat kerülése miatt a végén pórul járt. Ezt érdemes úgy megszívlelnünk, amikor Krisztus ítélő széke elé vágyunk, igen, a széna szalma pozdorja elég Isten jelenlétébe. Megmenekül a Krisztusban hívő. De óriási különbség van, hogy amit így gyűjtöttél, hitbeli cselekedeteket, arany, ezüst, drága kő, az mennyei kincses házba, mennyei bankba gyűlik. Gyűljön ott. A Isten örök ítéletének a másik része, másik szakasza, amikor a nemzetek ítéltetnek meg, emlékeztek, Krisztus dicsőséges királyi széke előtt. A Krisztus ítélő széke az nem szemmel látható a világ számára, az a mennyben van. A Krisztus ítélő széke, dicsőséges királyi széke, az viszont szemmel látható, az a Josafát völgyébe lesz. Mégpedig ugye a Máté 25-ben a 31-től olvassuk, amikor a pogány, tehát a nem zsidó népek, nemzetek megítéltetnek. Akkor lesz, hogy kecskék és juhok a jobb oldalra és a bal oldalra lesznek állítva a nemzetek. Mi alapján? Hogy a zsidó és keresztény üldözéses korszakba, ami nagy valószínűséggel az antikrisztusi időszak évei lesznek, hogyan viszonyultak népek és nemzetek egy-egy ország beli cselekedeteket. Arany, ezüst, drága kő, az mennyei kincses házba, mennyei bankba gyűlik. Gyűljön ott. A Isten örök ítéletének a másik része, másik szakasza, amikor a nemzetek ítéltetnek meg, emlékeztek, Krisztus dicsőséges királyi széke előtt. A Krisztus ítélő széke az nem szemmel látható a világ számára, az a mennyben van. A Krisztus ítélő széke, dicsőséges királyi széke, az viszont szemmel látható, az a Josafát völgyébe lesz. Mégpedig ugye a Máté 25-ben a 31-től olvassuk, amikor a pogány, tehát a nem zsidó népek, nemzetek megítéltetnek. Akkor lesz, hogy kecskék és juhok a jobb oldalra és a bal oldalra lesznek állítva a nemzetek. Mi alapján? Hogy a zsidó és keresztény üldözéses korszakba, ami nagy valószínűséggel az antikrisztusi időszak évei lesznek, hogyan viszonyultak népek és nemzetek egy-egy

A Krisztus ítélő széke, dicsőséges királyi széke, az viszont szemmel látható, az a Josafát völgyébe lesz. Mégpedig ugye a Máté 25-ben a 31-től olvassuk, amikor a pogány, tehát a nem zsidó népek, nemzetek megítéltetnek. Akkor lesz, hogy kecskék és juhok a jobb oldalra és a bal oldalra lesznek állítva a nemzetek. Mi alapján? Hogy a zsidó és keresztény üldözéses korszakba, ami nagy valószínűséggel az antikrisztusi időszak évei lesznek, hogyan viszonyultak népek és nemzetek egy-egy ország a zsidókhoz és a keresztényekhez. Vajon üldözték-e, vagy bújtatták, segítették? Gondoljunk csak a második világháborúra. Adjon Isten kegyelmet, hogy az előttünk álló antikrisztus időszakba ez a nép, ez a nemzet ne olyan legyen, mint a második világháborúba. Ne adjuk ki se a zsidókat, se az üldözött keresztényeket. Amen. Akkor számíthatunk arra, hogy a juhok közé kerül ez a nép, ez a nemzet. Miért olyan fontos, hogy a juhok közé kerüljön majd a Krisztus dicsőséges királyi széke előtt, a nemzetek ítéleténél ez az ország, ez a nép? Mert az be tud jutni az ezer éves királyságba, az ezer éves birodalomba, még itt a földön, és lesz lehetőségük millióknak azokból a nemzetekből megtérni, akik bejutnak oda. Mert nem föltétlen keresztények jutnak oda csak be, hanem akik a keresztényekkel, üldözöttekkel, vagy a zsidókkal, az üldözöttekkel jót tettek. Azok be fognak jutni, és nem egyének pusztán, hanem népek és nemzetek. Mert mikor lesz ez? Máté 25.31, ott van, amikor eljön az ember fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor ül majd be az ő dicsőségének királyi székébe. És ha elolvassuk a szövegkörnyezetet, ez nem az utolsó ítélet még, ez a népek és nemzetek ítélete, ami után jön majd az ezer éves királyság, birodalom itt a földön. Ez az Isten örök ítéletének a második szakasza, tehát az első volt a Krisztus ítélőszéke a hívők számára fönn a mennyben, második a népek és nemzetek ítélete. A harmadik a nagy fehér trón előtti ítélet, mert ezzel zárul majd az emberi történelem. Amikor már vége az ezer éves birodalomnak, vége a Gog és Magog lázadásának, már Isten a poklot is, a halált is mind a gehennába veti, a sátánt, hamis prófétát, mind ott van már. Jelenések 20, 11-től olvasom 15-ig. Láttam egy nagy fehér királyi széket, a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég. Nem találták a helyüket se. Láttam halottakat, nagyokat és kicsiket, ott állni az Isten előtt. Könyveket nyitottak meg, ezek a cselekedetek könyvei. Majd egy másik könyv nyitatott meg, amely az élet könyve. És a halottakat megítélték azokból, amik a könyvekbe voltak írva a cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, a halál, a pokol is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak. Tehát a halál és a pokol az nem pusztán állapot, hely, hanem azok konkrét szellemi lények. És megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál is a tűznek tavába, ami a gehenna, oda vettettek. Ez a második halál, a tűznek tava, a gehenna. És ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, a tűznek tavába lett vetve. Tehát figyeld meg, ez az utolsó föltámadás, az utolsó ítélet. A testben föltámadottakat, de szellemben halottakat ítéli meg itt Isten, ez a végső ítélet. És nézd meg Isten ítéletének a szempontjait. Igazság szerint. Róma 2:2. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van. Tehát előre föl lehet készülni, hogy az ítélet szék előtt

0: ítélő szék előtt állva, milyen ítéletet kapjunk? Az rajtunk múlik most. Második, a cselekedetek szerint. Róma 2:6, aki megfizet mindenkinek a cselekedetei szerint. Tehát egyrészt az igazság szerint, másrészt a cselekedetek. A harmadik, Róma 2:11, személyválogatás nélkül. Nincs olyan, hogy de uram, a nagybátyám ott van melletted is már, vagy a ükapámnak, a déd nagyapjának a ükapja már ott közben jár évszázadok óta. Nincs ilyen. De én ismertem, vagy a nagyapám ismerte Péter tanítványodat is. Az jó dolog, de az kevés az üdvösséghez. Az ítélet mindenkinek ugyanaz. Igazság szerint, cselekedetek szerint, személyválogatás nélkül. És van még egy, az ítélet hozatalnál, az ember erkölcsi világossága és megismerési foka szerint van az ítélet. Máté 11:22-ben emlékeztek, amikor Tirusznak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, mint nektek, mondta Korazinnak és Betszajdának. Ugyanaz volt, ugyanazok a cselekedetek történtek, de más volt a szívük hozzáállása. A Lukás 12-ből a 47-es, 48-as verset megnézzük. Lukás 12, 47, 48. A szolga, amelyik tudta az ő ura akaratát és nem végezte el, és annak akarata szerint cselekedett, sokkal büntettetik meg. És nem annak akarata szerint cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. Ez nem azt jelenti, hogy nem büntettetik, hanem a büntetése kevesebb. Tehát a büntetések között is van különbség. Olvasd el az Izaiás 28-at, vagy 14-et, és az Ezekiel 28-at. És a jutalomban is különbség van, olvasd el a gírák és a talentumoknak a példázatát. Ha valakinek sokat adnak, sokat is követelnek tőle. Akire sokat bíztak, többet is kívánnak tőle. A Római Levél első fejezet 20. verse. Ami Istenben láthatatlan, vagyis az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Úgyhogy ők menthetetlenek. Mármint azok, akik azt mondja, hogy de mi lesz azzal, hallottátok már ezt a kérdést? Mi lesz azokkal, akik nem hallottak Jézus Krisztusról? Nem hallották az evangéliumot, nem hallották ezt, nem hallották azt. Erre mondja szintén a Róma 2-ben a 12-es vers, akik a törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek el. Mert Isten hatalma és istensége a teremtettségből, a teremtett világból fölismerhető. Úgyhogy menthetetlen. Nem tudsz olyan embert mondani, lehet humánusan és humanista módon védeni ezt, azt, amazt, de az a helyzet, semmit nem változtatunk azon, hogy igazság szerint lesz, cselekedetek szerint, személyválogatás nélkül, és a fölismerés, az erkölcsi fölismerés szintje szerint. Úgyhogy ezért imádkozzunk, hogy adjon Isten kegyelmet mind nekünk, mind az országunknak, országunk vezetőinek, hogy a jog igazság szerint való legyen, hogy a jog a személyválogatás nélkül lehessen használni, és valóban, amit kerestem a képeket a mai istentiszteletről, az ítélet témájához, végül csak ezt a kalapácsosat raktam be, de találtam olyat, végül azt nem tettem be, mert túl sok volt a információ benne. Ott volt egy, hogy mondják ezt az orvosi szívhallgató, stetoszkóp. Ott volt a kalapás mellett egy stetoszkóp, amivel a szívet vizsgálják, meg ott volt a könyv, És ott volt a mérleg. Mert ezek alapján van az ítélethozatal. Ahhoz, hogy jól tudj dönteni. Ahhoz, hogy a gyerekeink, vagy az unokáink, vagy lehet a dédunokáink, ükunokáink, nem tudom melyik generáció, majd a jók oldalára kerülhessen, most kell nekünk azért imádkoznunk, közbejárnunk, kiállnunk az igazságért és a jogért, hogy az országunk és az országunk vezetői szintén kimerjen állni az igazságosságért, a jogosságért, akár nemzetközi szinten is. Mert vannak isteni igazságok, és vannak isteni jogosságok. Ezt megváltoztathatja ember, de Isten előtt ítéletre fog vonatni. És Isten meg fogja azt is ítélni. És adjon ehhez Isten kegyelmet. Van egy ígéret, amit találtam a 94. Zsoltár 15-ös vers, ezt talán nem küldtem át, hogy kivetést. Ez egy ígéret Istentől, amit meg tudunk ragadni a földi bíráskodással kapcsolatban, ami azt mondja, az ítélet visszafordul az igazsághoz. Ez az ígéretünk, hogy az ítélethozatal, a döntéshozatal újból az igazság szerinti lesz. És bírók, bírák, jogászok, ügyvédek nem kerülnek lelkiismereti konfliktusba, hogy a betűhöz kelljen ragaszkodni úgy, hogy tudják, hogy az igazság nem az. Hadd álljanak úgy a bírók és a bírák a jog mellett, hogy tudják, hogy az igazság mellett állnak. Amen. És befejezésül egyetlen egy Biblia verset hadd olvassak föl Hózeás prófétától. Ez van belevésve a gyűrűn belsejébe. Eljegyezlek téged magamnak örökre. Igazsággal és ítélettel. Kegyelemmel és irgalommal. Hittel jegyezlek el magamnak, hogy megismerd az Urat. Isten szeretett és szeret. De ez nem jelenti azt, hogy a bűnt is szereti. Az ítélet érvényben van a bűnre, és minden bűnt elkövetőre. Jézus Krisztus keresztáldozata, föltámadása, ezt az ítéletet kegyelemmé változtatja mindazok számára, akik elfogadják, és hisznek Jézus Krisztus nevében, az ő helyettesítő keresztáldozatában, a halálos ítélet alól, a kárhoztató, kárhozat ítélet alól megszabadulnak, és örök életre, üdvösségre jutnak. És azt mondja Isten, én elkezdtem benned egy munkát, azért szóltam a szívedhez, azért szólok ma is, hogy tudd, hogy van igazság és van hazugság. Eljegyezlek téged, bevésem a szívedbe az én szeretetemet, az én törvényemet, és az igazság és ítélet. Nem tudod kikerülni e kettőt a tanítványi életed során sem. De kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Ez nem kegyetlen, de mégis az igazság a bűn gyűlöli, de szereti az igazságot. Ítélettel, ami tudja, hogy a bűnnek van következménye, de kegyelemmel és irgalommal, mert a kegyelem királyi székéhez oda vezet, oda von az szeretetével és jóságával, és azt mondja, ahogy hiszel én bennem, mondja Jézus, felszabadítottalak a károsztató ítélet alól. Hittel jegyeztelek el, mert tudom, ahogy igent mondasz, a te jövőd mellettem és velem van az örökké valóságban. Engedj Isten szeretetének és hívásának. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.